0: Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Csak nem 320 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. Fokozódik az aszály, továbbra sem várható országos nagy eső. Folytatódik a kellemesen meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Összesen 319 esetben intézkedtek az iskolaőrök az elmúlt tanévben. A Népszava azt írja, hogy az iskolaőrök döntően diákokkal szemben, 7 alkalommal pedig a diákok hozzátartozóival szemben intézkedtek erőszakos magatartás miatt. Az elmúlt tanévben 12 alkalommal fordult elő, hogy iskolaőröket ért valamilyen atrocitás, ezekben az esetekben büntető eljárás indult. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Reagált a gyermekkórház a megdöbbentő szifilisz adatokra. Tavaly 2467 szifiliszes megbetegedést, 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek. A vele született fertőzések közül 19 esetben méhen belül halt meg a magzat, 7 esetben újszülöttként. Idén sem jobb a helyzet, sőt, a Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet közölte, a szifiliszes gyermekek közül a legfiatalabb 2 éves volt, ez az eset viselte meg a legjobban a szakembereket. Hegedű Zsolt miniszter harcot hirdetett a járvány ellen, törvénymódosítást javasolt. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. A nyári esték sokak számára már elképzelhetetlenek a hangulatos júliusi-augusztusi csillaghullás nélkül. A jelenségért az évről évre visszatérő perszeidák meteorraja felelős, amely idén július 17-től augusztus 23-áig lesz megfigyelhető, maximuma pedig augusztus 12-éről 13-ára virradóan várható. A megfigyeléshez ajánlott elvonulni az emberi fényszennyezéstől és türelmesen várni, amíg a szemünk alkalmazkodik a sötéthez. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.

0: Niçin topluyor benden iyilik? Niçin durdur müttak olarak? Yağmadın keder, yiyemezsenlik. Çapraz bir vedat, o ki neyim benim o var.
1: Kamu reklám.
2: A takarítónő az őrület határát súrolja.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: angolista legjobbjaival. UK Fever Show.
1: UK Fever Show. UK.
0: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
1: UK Fever Show.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby
12: Hobbi
11: Rádió.
12: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebbe dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen idős voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Kamureklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Nagyon köszönjük!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Marad a naposabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalynál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz. A szervezet vezetője és 4 elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Az államfőválasztástól, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közönségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szeretnének mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a népáltali államfőválasztást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel egy kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni. Napi csak nem 1 centi tapad a Balaton, hiába az enyhülés, a tó vizének párolgása nem lassult, napi csak nem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalagútvonalát is módosítani kellett. Megtalálták a Pálos Kolostor alapítójának maradványait. A Zalacsányi Pálos Kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredménye lelet. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Kedden többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben helyenként zápor, zivatar kialakulhat, de a nyugati délnyugati határnál sem teljesen kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül, hajnalban 10-21 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Taxi!
1: Reklám.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Redikül, szerdán 16 órától.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Noah, no more goodbyes.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.

0: Kamu reklám.
1: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
2: Miért mondja mindig ezt, komám?
1: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehén farkát, a gatyám meg letolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
0: Reklámot hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyó, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
10: Jaj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
11: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Nemzeti Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A mosoly még mindig a legelegánsabb módja annak, hogy kimutasd a fogad fehérjét.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: kamu reklám.
1: Csináld magad, csinálja velem. Az Ötletmozaik ünnepi számában cuki bútorkészítési ötletek, karácsonyi recept és ajándék ceruzatartónaptár várja ügyes kezű olvasóinkat. Ötletmozaik, Magyarország legjobb kézimagazinja.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen. Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantelemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
4: Az államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a Vasút Társaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-észak-nyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Műsorajánló.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
9: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés! hogy milyen a világ.
11: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdély Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
13: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
14: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 14-én köszöntjük Stella, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat. A Stella latin eredetű női név az azonos latin szóból ered. Búknévként használt női névez, jelentése csillag. Becézése Stellácska, Stella, Estella, Stelli, valamint Stellike. Jeles viselői a névnek Stella McCartney, angol divattervező, valamint önkedves Stella. Ezen a napon köszöntjük még Örs nevű kedves hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, méltóságnévből lett keresztnév, jelentése férfi és hős. Ünnepelnek még az Örsök június 26-án, szeptember 30-án és október 2-án is. Becézése Örsi, Örsike, Örcsi. Jeles viselői ennek a névnek Örsvezér, Szörényi Örs, Szörényi Levente fia, jazzdobos, valamint ön kedves Örs. Ezen a napon köszöntjük még Estella, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Örsi, Zala, Zalán, valamint Zalánka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1614. július 14-e, ez az első időpontunk. Ekkor meghalt Lellisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az ápolónők és ápolók védőszentjének tartanak számon. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonisztereknek hívják. Folytassuk a 18. századdal, 1789. július 14-e, a franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille-vár börtönt. Ugorjunk a 19. századra, 1817. július 14-én Párizsban agyvérzés követő több hónapos gyötrelmes szenvedés után 51 éves korában meghalt Anne-Louise German von Stahl-Holstein bánornő, svájci származású francia írónő, akinek szalonja a politikai és irodalmi élet központja volt. Maradjunk még a 19. században, 1862. július 14-én született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió alapítója. És most is csak 3 évet lépünk előre, 1865. július 14-ére. A brit és francia hegymászók egy csoportja elsőként érte el a Walliszi Alpok legtetejét, a 4478 méteres Matterhorn csúcsot. Edward Whymper, Lord Francis Douglas, Michael Cross, Douglas Robert Haddow és Charles Hudson két svájci hegyvezető segítségével indultak a svájci-olasz határon lévő Matterhorn megmászására. A résztvevők közül 4 a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, itt csak Whymper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 14-én megszületett William Hanna rajzfilmkészítő, a Hanna-Barbera páros egyike. Még mindig a 20. század, 1928. július 14-én Argentínában, Rosario városában megszületett Ernesto Che Guevara de la Serna, aki a harmadik világforradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 14-én 78 éves korában meghalt Janikowski Éva, Kossuth Díjas író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet. Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön, mind abban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bostoni tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A teabálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi étel különlegességeket. Hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói étel specialitást hoztam önöknek. Chilis con carne-t fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összeforrjuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbefuttatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el, nagyon jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió műsorajánló.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közlemény.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
4: Welcome to suburbia.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Az Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, marad a naposabb, enyhébb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az Európai Unión kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Teljes jogú tagja lett Magyarország a nyugat-balkáni barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőből állandói státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberök 8000 bosnyák férfit és fiút mészárolták le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Feloldották a tiltását annak a mintegy 10 000 felhasználónak, akiket az Orbán kormány alatt tiltottak ki a Magyarország kormánya Facebook oldalról. Az oldal kezelői egy rövid közleményben azt írták, hogy a jövőben mindenki szabadon elmondhatja véleményét, a közösségi együttélés alapvető normáit betartva. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-Szob vonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es többjárata, északánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között. További információk a MÁV és a MÁV Plus mobil alkalmazásban, valamint a MÁV Plus weboldalon érhetők el. Kedden a napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarják meg, a legtöbb helyen csapadék nem várható, de helyenként az ország északkeleti részén, valamint elszórtan a nyugati határ közelében egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak. Délutára 29 és 35 fok közé melegszik a levegő.
1: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál? Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.
6: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 14-én köszöntjük Stella, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat. A Stella latin eredetű női név az azonos latin szóból ered. Búknévként használt női név ez. Jelentése csillag. Becézése Stellácska, Stella, Estella, Stelli, valamint Stellike. Jeles viselői a névnek Stella McCartney, angol divattervező, valamint önkedves Stella. Ezen a napon köszöntjük még Örs nevű kedves hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, méltóságnévből lett keresztnév, jelentése férfi és hős. Ünnepelnek még az Örsök június 26-án, szeptember 30-án és október 2-án is. Becézése Örsi, Örsike, Örcsi. Jeles viselői ennek a névnek Örsvezér, Szörényi Örs, Szörényi Levente fia, jazzdobos, valamint ön kedves Örs. Ezen a napon köszöntjük még Estella, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Örsi, Zala, Zalán, valamint Zalánka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1614. július 14-e, ez az első időpontunk. Ekkor meghalt Lellisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az ápolónők és ápolók védőszentjének tartanak számon. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonisztereknek hívják. Folytassuk a 18. századdal, 1789. július 14-e, a franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille-vár börtönt. Ugorjunk a 19. századra, 1817. július 14-én, Párizsban agyvérzés követő több hónapos gyötrelmes szenvedés után 51 éves korában meghalt Anne-Louise German von Stahl-Holstein bánornő, svájci származású francia írónő, akinek szalonja a politikai és irodalmi élet központja volt. Maradjunk még a 19. században, 1862. július 14-én született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió alapítója. És most is csak 3 évet lépünk előre, 1865. július 14-ére. A brit és francia hegymászók egy csoportja elsőként érte el a Walliszi Alpok legtetejét, a 4478 méteres Matterhorn csúcsot. Edward Weinper, Lord Francis Douglas, Michael Cross, Douglas Robert Haddow és Charles Hudson két svájci hegyvezető segítségével indultak a svájci-olasz határon lévő Matterhorn megmászására. A résztvevők közül 4 a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, itt csak Weinper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 14-én megszületett William Hanna rajzfilmkészítő, a Hanna-Barbera páros egyike. Még mindig a 20. század, 1928. július 14-én Argentínában, Rosario városában megszületett Ernesto Che Guevara de la Serna, aki a harmadik világforradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 14-én 78 éves korában meghalt Janikowski Éva, Kossuth-díjas író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

outfit.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Gyere velem, táncolj mi!
1: Egészségedre!
2: Egészségedre!
1: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten-északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 14-e, kedd. A főváros 5. kerületében tart a gázvezeték felújítás az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ugyancsak a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják az Apácai Csere János utcát filmforgatás miatt. Ezért a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér és a Petőfi tér megállót. Délután 5 órától időszakos és szakaszos lezárásra kell ugyanott készülni, várhatóan éjjel 10 óráig. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és délután 3 óra között a Szent Mihályi úton a 15. kerületben a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móri Zsigmond körtér végállomást. Szombatonként a 48-as villamos sem közlekedik, helyette a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással, ezért csak a két belső sávban tudnak közlekedni. A Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móri Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show. UK.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky & Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Világjáró.
10: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
11: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Most feláll.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Ciao, ciao.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
3: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sölyök Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére értek ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság Alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északias szélhelyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
0: Július 14-e, kedd. A főváros 5. kerületében tart a gázvezeték felújítás az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ugyancsak a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják az Apáczai Csere János utcát filmforgatás miatt. Ezért a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörösmarty tér és a Petőfi tér megállót. Délután 5 órától időszakos és szakaszos lezárásra kell ugyanott készülni, várhatóan éjjel 10 óráig. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és délután 3 óra között a Szent Mihályi úton a 15. kerületben a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Az Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást. Szombatonként a 48-as villamos sem közlekedik, helyette a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással, ezért csak a két belső sávban tudnak közlekedni. A Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz-Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg.
7: Hobby Rádió. Rádió.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
2: Hobby Rádió!
9: Hallottam már erről a rádióról?
10: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
11: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés. Szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg. Olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyothalló fiatalok átfogó képet kapjanak a diák munkavilágáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál. Fontos kérdés az akadémia jövője is. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz, a tanuláshoz és a fejlődéshez. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz. A tanuláshoz és a fejlődéshez való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a siket és nagyothalló emberek sikeresen érvényesülhessenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja a hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!
0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Ruzsa Viktor vagyok. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca. 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója. Egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a szolnoki kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden ötödik helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A félfalu eljött, és mindenki, aki szeretett volna az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé. A felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1.015.000 forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet Tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült 7 tanteremmel, elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Mátai Szeretett Szolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felső

A Máltai Szeretett Szolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri. A kismamákat és a babákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Máltai Bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja. A kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a máltai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Máltai Szeretett Szolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra. A fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet. A Máltai Szeretett Szolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol 600 adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde és óvoda, illetve iskola számára. A Máltai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bál teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák egyötöde kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői máltai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombola jegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 millió forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzelfogható jelképe.

0: adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára? Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része. Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlátok. Az állásinterjúkon és a kiválasztási folyamatok során gyakran a korlátokról esik szó, inkább, mint az erősségekről. Pedig hosszú távon éppen azok a készségek határozzák meg a sikeres munkavégzést, amelyek egy jó csapat minden tagjánál értéket képviselnek. A precizitás, a probléma megoldó gondolkodás, a kitartás, az együttműködési készség, vagy a megbízhatóság nem fogyatékossághoz, vagy egészségi állapothoz kötődik. Ezek olyan kompetenciák, amelyek minden munkahelyen fontosak lehetnek. Érdemes ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltatón múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vas területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhattak. Az északi szél keleten északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 14-e, kedd. A főváros 5. kerületében tart a gázvezeték felújítás az Akadémia utcában, mától a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Ugyancsak a belvárosban várhatóan délelőtt 9 órától délután 5 óráig lezárják az Apácai Csere János utcát filmforgatás miatt. Ezért a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé terelt útvonalon jár, nem érinti a József Nádor tér, Vörös Marti tér és a Petőfi tér megállót. Délután 5 órától időszakos és szakaszos lezárásra kell ugyanott készülni, várhatóan éjjel 10 óráig. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és délután 3 óra között a Szent Mihályi úton a 15. kerületben a Rákos útnál áramszünet miatt a forgalmat rendőrök irányítják. A 11. kerületben a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamosátjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között, az 56-os villamos pedig nem közlekedik, viszont az 56-a villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Az Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út között pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon jár. Nem érinti a Fehérvári úton a Móricz-Zsigmond körtér végállomást. Szombatonként a 48-as villamos sem közlekedik, helyette a 17-es és a 47-es villamos, valamint a pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a villamos pálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással, ezért csak a két belső sávban tudnak közlekedni. A Salgó-Tarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. Az érintett szakaszon csak a BKK éjszakai járatait engedik át. Péntek éjjel 10 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz-Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Móricz-Zsigmond körtérről Kelenföld vasútállomás a 19-es és a sűrűbben induló 49-es villamossal, valamint az 58-as autóbusszal érhető el. A Bikás Park a 7-es, az 58-as, a 114-es és a 213-as autóbusszal, míg Újbuda központ a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
8: Szép napot kívánok mindenkinek! Én a magam részéről ismételten csak egy kisebb pakkal készültem a mai útunkra. Megfogadtam Szomer Gábor László vazul tanácsát, aki egyébként továbbra is utitársam itt a világjáróban.
9: Szép napot kívánok mindenkinek, velem szemben pedig Nacsa Móni, mint másik állandó úti kísérőjük minden héten itt a világjáróban. Móni, egyetlen egy gond van most ezzel a nagy pakkoddal, az a helyzet, hogy most az összes országban meg fognak bírságolni, ahova megyünk. Ráadásul ma nem is egy országban, nem is kettőben, nem is három, hanem összesen 10 országba fogunk ellátogatni. Most gondold már el, mennyi pénzbe fog kerülni ez a túlsúly.
8: Szomi, vannak dolgok, amelyeket meg lehet vásárolni, de egy utazás 10 mini államba velem egyszerűen felbecsülhetetlen.
9: Ugyanis ma különleges utazásban lehet részük mindazoknak, akik velünk tartanak a következő egy órában, hiszen szokásainktól eltérően most nem egy helyre kalauzoljuk önöket, hanem megnéztük a térképen, megpróbáltuk nagyítóval megkeresni azokat a helyeket, amik területükből adódóan nagyon-nagyon picik, viszont önálló országként szerepelnek a földgömbön. Így megkerestük azt a 10 mini államot a világban, amiről mi úgy gondoljuk, hogy még a józan paraszti turista is mihez képest eljuthat ide.
8: Földrajzi és történelmi okokból sok mai ország területe meglehetősen kicsire sikeredett. Határozott vezetőinknek köszönhetően a nagyobb államok közé ékelődve is megőrizték azonban önállóságukat. A régi korokban a világ végének számító szigetek a közlekedés fejlődésével a turizmus gyöngyszemei lettek. Sikereik titka a jó helyzetfelismerés és a rugalmas reagálás a világ változásaira.
9: És hát ahogy mondottuk, a mai kínálatunkban 10, azaz 10 darab mini állam szerepel szerte a világból. Mindjárt kezdünk majd a Róma belvárosában található országgal, nem mással, mint a Vatikánnal.
8: Aztán el fogunk látogatni még mindig itt Európában, San Marinóba.
9: Aztán jön két sziget, ami egy országot foglal magába, ez Saint Kitts és Nevis.
8: Aztán ismételten csak Európa Dél-Franciaországba utazunk, a legdrágább európai helyre, ez nem más, mint Monaco.
9: Egy újabb sziget, ami egy újabb ország is egyben, ez nem más, mint Nauru.
8: Liechtenstein, amelynek a fővárosa nem Liechtenstein.
9: Andorrába is mindenképpen teszünk egy utazást.
8: Illetve megyünk egy szigetre, hívjuk őt Barbadosnak.
9: Egy különleges, egzotikus helyet is meglátogatunk, Aruba szigetét.
8: És zárjuk a sort Grenadával.
9: Úgyhogy utazásra fel 10 ország, 10 mini állam, egy óra, ez pedig a világjáró.
0: Hobby Rádió.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Vágjunk is bele utazásunkba, nézzük, hogy mit érdemes megtekinteni a világ egyik legszentebbnek mondott helyén, a Vatikánban.
2: Érdemes tudni, hogy a Vatikán a világ legkisebb független állama, méghozzá a Vatikánvárosi állam, hogyha hivatalos nevét szeretnénk nevezni. Az ország alapterülete ugyanis mindössze 0,44 század négyzetkilométer, tehát ezt tessék elképzelni egy körülbelül 200 méterszer 200 méteres teret. Ennyi az egész ország. A Róma belvárosában található városállam önálló világi állam, és egyben a római katolikus egyház a Szent Szék központja is. Államformája teokratikus monarchia, az államfő és a kormányfő pedig a mindenkori pápa, jelenleg 16. Benedek.
1: A hivatalos nyelv itt a latin, de a gyakorlatban többnyire olaszul beszélnek. Született vatikáni állampolgár nem igen létezik, az ország állampolgárai ugyanis a pápán és a kardinálisokon kívül a vatikáni hivatalokban dolgozó, többnyire szintén egyházi személyekből, illetve a svájci gárdisták tagjaiból tevődnek össze. Ez a létszám nagyjából 600 lélek körül van. A Vatikán kizárólag diplomata útleveleket bocsát ki.
2: Az állam nem tagja az Európai Uniónak, de eurót használnak, és még saját érmékkel is rendelkeznek. Bevételei többnyire a különböző, főleg olasz banki érdekeltségekből, a világ minden tájáról érkező adományokból, illetve a kegyszer árusításból, na meg hát bélyek kibocsátásból áll össze, na meg hát abból a nem kevés millió turistából, akik rendszeresen felkeresik a vatikáni Szent Péter bazilikát.
1: Megint máshova megyünk, még mindig itt Európában, jöjjön San Marino.
2: San Marino a világ 5. legkisebb állama, az Észak-Olaszország ölelésében található San Marinói köztársaság alapterülete mindössze 61 négyzetkilométer.
1: San Marino a legrégebbi ma is fennálló köztársaság, melyet 301-ben alapított egy kőfaragó, Szent Marinus alias San Marino. A monda szerint Dalmáciából érkezett 301-ben, és kolostort alapított a Titán hegyen, hogy a Diocletianus császár által üldözött keresztényeket ott befogadhassa. Őt tekintik a San Marinoiak a köztársaság megalapítójának is. Írásos dokumentum azonban csak 885-ben említi a kolostort és a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról, San Marinóról neveztek el.
2: Fő bevételi forrása mi más lenne, mint az idegenforgalom, a turisták elsősorban a három festői 13. századi erődöt látogatják, illetve a főleg gyűjtőknek eladott, egyébként csak az országon belül érvényes postai bélyegek értékesítése is profitot jelent. Monakóhoz hasonlóan San Marino sem tagja az Európai Uniónak, mégis euró az ország pénzneme, és szintén vannak saját érméi is. San Marino fővárosa San Marino, a hivatalos nyelv pedig az olasz.
1: Politikai érdekesség, hogy az államnak két államfője van, akiket a parlament választ fél évre. A hatalmi ágak szétválasztása egyébként itt nem valósult meg, hiszen a nagy tanács választja meg a 12 tanácsának tagjait, tehát a törvényhozói hatalom, az igazságszolgáltatási hatalom felett áll.
2: Ugye hát itt megkérdőjeleződik, hogy fél év alatt mit tud elérni egy államfő politikai ügyben, de hát San Marino nem olyan nagy ország, egyenes arányosság állhat fönt az ország nagysága, illetve a politikai hatalom között, illetve ennek időtartama között, gondolom
1: szerintem
2: én.
1: Szerintem teljes lehet a béke és a happiness San Marinóban, már ami a gazdaság érdekeltségeket is illeti, hamarosan folytatjuk, megnézzük Saint Kitts és Nevist, illetőleg még Monakóba is ellátogatunk. Én természetesen majd igyekszem Szomira vigyázni, nehogy egy rulett asztalnál kössön ki.
3: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Mai világkörüli utazásunkban tényleg szó szerint kell érteni a világkörüli utazást, hiszen ellátogatunk a világ 10 leghírhettebb és legminibb államába. Előzőleg már meglátogattuk ugye a Vatikánt, illetve San Marinót, és akkor folytassuk utazásunkat egy különleges két szigetből álló országgal, ami nem más, mint Saint Kitts és Nevis. Hogyha hivatalos nevén szeretnénk nevezni, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy Saint Kitts és Nevis államszövetség. Ez az ország a kis Antillákhoz tartozó, szélcsendes szigeteken található, két darab vízben gazdag, hegyes szigetből áll az ország, a két sziget egymástól 3 km távolságra található, és hát Saint Kitts és Nevis területe 261 négyzetkilométer.
2: A cukornád termesztésére alkalmas szigetek, amelyek az angol és francia gyarmatosítások egyaránt vonzottak, 1783-ban az angolok birtokába jutottak. A függetlenséget 1983-ban kiáltották ki, azóta még mindig második Erzsébet az ország királynője, az államfői teendőket az őt képviselő főkormányzó látja el.
1: A hivatalos nyelv itt Saint Kitts-en és Nevisen az angol, és kelet-karibi dollárral lehet itt fizetni. Fővárosa a Saint Kitts szigetén lévő Basseterre. Egyébként sok képen látszik, hogy a két sziget gyönyörű, sőt sok helyen még teljesen érintetlen parttal rendelkezik, homokos, világos kék vízű, egy szóval Saint Kitts és Nevis igazi karibi ország.
2: Igen, és a Karib-tenger kalózaihoz hasonlóan Somi is itt Saint Kitts és Nevisen igyekezett a homokba rejtett mély alagútban rumot keresni. Egyelőre sikertelenül, de kedves Somi, hogyha ne talántán hőgutát és napszúrást kapnál, azért rám számíthatsz.
1: Péntekkel nem, de csütörtökkel találkoztam.
2: Nagyon örülök neki, ez a rum hatása, kedves hallgatóink. Folytassuk utazásunkat, innen a karibi térségből visszatértünk, egészen pontosan Dél-Franciaország aprócska csücskébe, Monakóba. Mit érdemes erről tudni?
1: A monakói hercegség a világ legsűrűbben lakott független országa. Gyakorlatilag teljesen urbanizált, hiszen egyetlen város foglalja el a mindössze 1,93 négyzetkilométernyi alapterületét, Monakó pedig egyben a főváros is. Az államforma alkotmányos monarchia, az uralkodót a 13. század óta, tehát már az 1200-as évektől kezdve egy genovai család adja, jelenleg második Albert herceg az államfő.
2: A hivatalos nyelv a francia, de az őslakosok monakóiak, akik egyébként kisebbségben vannak az országban, a helyi nyelvjárást is beszélik, amely az olasz és a francia keveréke igazán dallamos. A legnagyobb népcsoportot, ez közel 47%-a a népességnek, a franciák adják, míg a monakóiak és az olaszok 16-16%-ot alkotnak, a maradék 21% pedig 125 különböző ország állampolgáraiból tevődik össze. 2002-ig úgy volt, hogy amennyiben Monakónak nem lesz trónörököse, úgy automatikusan Franciaország részévé válik, ám ezt egy szerződéssel eltörölték. Monakó nem tagja az Európai Uniónak, de mivel vám és gazdasági unióban áll az unióval, az országban használt pénz nem az euró, sőt, joga van saját érmét is verni.
1: A gazdagok által előszeretettel látogatott törpe állam főbevételi forrásai mi mások lennének, mint a játékkaszinók, a Monte Carlo Rally, a monakói Forma 1-es futam, valamint a Rivierán zajló egyéb rendezvények, nomeket a dúsgazdag üzlet emberek milliárdjai jelentik Monakó bevételeit.
2: Minek utána Szomi belepillantott a monakói gazdasági bank és rulettjáték életbe, hamarosan folytatjuk utazásunkat.
1: Megszereztem a szépnek a kódját is.
2: Nagyon örülök neki, a csendes óceánt, illetve még mindig Európát célozzuk, csak úgy jövünk, megyünk a világban, Szomi meg hozza viszi az én bőröndömet, sőt, szerintem mást is kapok tőle az utazásaink során.
3: Hobby Rádió. Rádió.
4: Műsorajánló.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: The Legend.
4: legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
12: Hagyományaink, értékeink Európában.
13: Ahol az érték a mérték.
14: A DS Stúdió műsora.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Mónit teljes mértékben elkápráztattam, ugyanis, mivel megszereztem ugye az egyik monakói banknak a széfjének a kódját, így az onnan szerzett pénzzel először is ki tudtam fizetni azokat a pótdíjakat, amiket a világ 10 mini államában tett országok fővárosainak repülőterén fizetnünk kellett. Másrészt pedig Monakóban találtam Móninak mint korban, mint férfi ideálban hozzá illő milliárdos úriembert, úgyhogy szerintem nem lehet semmi rossz szabad.
2: Szomi, leszel a tanú?
1: Természetesen.
2: Köszönöm szépen.
1: No de természetesen, ugye azt ígértük, hogy a világ 10 legismertebb, vagy éppen egyáltalán még nem is hallott, ám de létező mini államába kalauzoljuk önöket. Következő megállunk pedig a Csendes óceán nyugati részén található Naurui köztársaság, egy korallmészkőből és foszfátból felépülő szigeten található. Alapterülete mindössze 21 négyzetkilométer, ez kisebb, mint a Tihanyi-félsziget, így ez a világ legkisebb köztársaság. Bár mondjuk nem tudom ez a Vatikán mit szólna. Az összes Naururól szóló cikk megemlíti, hogy az egykor, ma már kevésbé virágzó állam gazdasága szinte csak is a foszfát exporton alapszik, amelyből azonban a készletei hamarosan kiürülnek, ezért egyre inkább próbálnak a turizmusra, mint bevételi forrásra koncentrálni.
2: Fővárosa Jeren, a hivatalos pénz nem az ausztrál dollár, a beszélt nyelvek pedig az angol és a naurui. Politikai szempontból érdekesség, hogy bár parlamentális köztársaság van szó, az államfő és a kormányfő személye megegyezik, őt a 18 tagú parlament választja tagjai közül.
1: Hogyha valaki azt gondolta volna, hogy a Naurui köztársaságnak nincs repülőtere, nagyon tévedett, mivel van viszonylag könnyen megközelíthető tiszta homokos pálmafás tengerpartja, pedig rendkívül vonzó. A szigetországot Ausztráliából induló repülőjárattal érhetjük el, már a trópusi éghajlat miatt érdemes kikerülni novembertől februárig tartó monszunt, bár mondjuk már az is egy igencsak embert próbáló feladat, hogy

0: 15 vagy még akár 20 órás repülő út árán Ausztráliába eljussunk.
1: Szomi, én szeretném, hogyha olyan lennél, mint a Brad Pitt.
0: Igen.
1: Megtanulnál repülőt vezetni.
0: Jó,
1: és akkor ezentúl, kedves Szomi, amellett, hogy segítesz nekem hozni, vinni a bőröngyeimet.
0: Én leszek a saját bejáratú pilótát.
1: Igen, erre gondoltam.
0: De akkor repülőgépet venned kell, mert hogy én azzal még egyelőre nem rendelkezek.
1: Szomi, visszatérünk Monakóba. Már csak azután, hogy Liechtensteint bejártuk, visszatértünk ugye Európába, a Liechtensteini hercegség a világ negyedik legkisebb országa, teljes területe mindössze 160 négyzetkilométer. Ez nagyjából Pécs alatt területének felel meg. Fővárosa, ahogy említettük, nem Liechtenstein, hanem Vaduz. Államformája alkotmányos monarchia, az uralkodó, apja 1989-es halála óta II. Hans Adam herceg. Az országban németül beszélnek, és az 1923-ban létrejött svájci gazdaság és vámunió óta a svájci frankot használják a fizetésre. Érdemes még tudni, hogy mivel Liechtenstein eredeti elnevezése Fürstentum Liechtenstein, ezért az ottani autók nemzetközi jelzése az FL.
0: És hát a közeli Luxemburggal nem összekeverendő, hiszen azért ott is Luxemburg is ugye hát méreteiből adódóan azért nem olyan nagy ország, ott is nagyon sok pénz, meg ott is nagyon sok bank van, viszont a két ország nem ugyanaz. Hamarosan visszatérünk, és még maradunk Európában, beékelődünk Franciaország, illetve Spanyolország közé, egy igen érdekes nevű országba. Ez nem más, mint Andorra, utána pedig ellátogatunk Rihanna szülőhazájába is, úgyhogy hamarosan visszatérünk.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Tisztelettel jelentem, sikerült megoldanunk Móni repülőgép problémáját, de a monakói úgydönsült barátod által sikerült egyet szerezni, úgyhogy repülőgépünk van, saját bejáratú pilotád van, majd esetleg még azt kellene elérnünk, hogy a világ különböző repülőterein ne kelljen mindig pótdíjat fizetni a hatalmas csomagjaidért, no de hát ez egyelőre még a jövő zenéje. Liechtenstein után maradunk még itt Európában, és hát Franciaország és Spanyolország között félúton bizony meg kell mutatni még egyszer az útlevelünket.
2: Mégpedig azért, hiszen az Andorrai Hercegség a Pireneusok láncai között megbúvó európai miniállam, ahová mi beszeretnénk jutni. Területe a két nagy szomszédos ország, Franciaország és Spanyolország vitája miatt válhatott függetlenné. Ez ugye a nevető harmadik története. Területe 468 négyzetkilométer, fővárosa Andorra de la Vella.
1: Az elszigetelt kisország vezetői csak nehezen találták meg a gazdasági fejlődéshez vezető utat, de miután az országot vámmentes övezetté tették, hamarosan adóparadicsomként virágzott fel Andorra. Fejlett kommunikációs csatornái sokat segítettek abban, hogy a mini állam feltalálja magát az elszigeteltség feloldásában. Andorra hivatalos nyelve pedig a katalán.
2: És akkor térjünk vissza a Karibi térségbe, jöjjön Barbados, 431 négyzetkilométeres ez a sziget, és Bridgetown a fővárosa.
1: És hát nem utolsó sorban érdemes tudni, hogy bizony a mostani pop világ üdvöskéje Rihanna is innen származik, Barbadosról. Az ország neve a spanyol szakállas férfi kifejezésre vezethető vissza, és azzal hozták kapcsolatba, hogy az itthonos fügefák levelei szakára emlékeztetnek. A Nagy-Britanniától 1966-ban függetlenedett sziget a Kis-Antillák legkeletibb tagja, felszíne sík, éghajlata pedig keményen trópusi, gazdaságát a jelentős idegenforgalom mellett a cukor termesztés, a cukor és a rumgyártás jellemzi.
2: Szerintem, Szomi, itt fogjuk a legtöbb időt tölteni. Barbados egy korallsziget, amit a vulkáni tevékenység hozott a tengerfelszínre. A nyugati parton fehér homokos strandok nyúlnak végig a kékben és zöldben játszó tenger mellett. Korallzátonyok csipkézik a Barbados partvonalát, ezzel kitűnő lehetőséget biztosítva a könnyű és mély búvárkodóknak. A keleti part mentén erős és állandó széljárás és a sziklás partnak csapódó hullámok teremtettek lehetőséget a szörfözésre.
1: Az ugyancsak állandó, ám lágy szellő adja Barbados kellemes trópusi klímáját. A csodálatos tengerpartok mellett találhatunk itt még dombokat és szakadékokat is, illetve az ezekhez tartozó növény és állatvilágot sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Barbados közepén bőséges barlangsor van, és felszín alatti tavak, amik olyan kitűnő ivóvízellátást biztosítanak, amik a világon a legtisztábbak közé tartoznak, úgyhogy Barbadoson nem nagyon fogunk találni víztisztítókat.
2: Barbados nem csak a természeti jellemzői miatt szép, de büszkélkedik még sok szabadidős lehetőséggel, éjszakai élettel, zenével, történelemmel és néhány nagyon jó étteremmel. De ami Barbadost igazán különlegessé teszi, és amiért a látogatók mindig időről időre visszatérnek, az az ok maguk, az emberek.
1: Meg a rum
2: is. A barbadosziak barátságosak, mindig készek arra, hogy a vendégeket egy szívmelengető mosolya üdvözöljék.
1: Meg egy torok melengető rummal.
2: Szomit már csak rummal szokták üdvözölni itt Barbadoson. Az ember szinte az otthonának érzi a helyet, és újra vissza akar térni erre a szigetre, erre az egyedi karibi paradicsomra, ami meglepően barátságos és kifinomult, szórakoztató és elbűvölő.
1: Természetesen utazásunk még nem ért véget, hiszen előttünk áll még két remek kis mini állam, ami a világ előtt annyira még nem ismert, viszont mindenképpen felfedezésre vár. Szóval hamarosan visszatérünk, és ellátogatunk a mai mini államok terén tett látogatásunk utolsó két színhelyére, Arubára és Grenadára.
0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Lassacskán, de hát véget kell vetnünk utazásunknak, hiszen 10 mini államunkból már 8-at mindenképpen kivékeztünk szőröstől, bőröstől, no de hát talán a végére hagytuk a legexotikusabbakat és a legjobban felfedezésre váróakat. Itt van mindjárt Aruba, aminek a fővárosa nem más, mint Oranienstadt. Egyébként Aruba egy körülbelül 36 km hosszú és 11 km széles 193 négyzetkilométer területű sziget a Karib-tenger déli részén, 29 kilométerre északra a Venezuelához tartozó Paraguana félszigettől. Formailag egyébként Hollandiához tartozik, ám mint autonóm terület. Európaiak először egyébként akkor hallhattak Arubáról, amikor Amerigo Vespucci és Alonso de Ojeda erre járt 1499 augusztusában. Aruba évszázadokon át spanyol gyarmat volt, majd pedig 1986-ig a Holland Antillák részét képezte, ekkor vált önálló autonóm tagjává a Holland Királyságnak. 1990-ig tervezték a teljes önállóvá válást, de hát végül lemondtak erről a státuszváltásról, és hát nézzük, hogy miért is érdemes Arubára utazni.
2: A különleges földrajzi képződmények, a növényvilág, a fehér homokos tengerpartok, a strandok, az extrém vízisportok és a búvárkodás miatt, amivel érdemes utazni, repülővel Budapestről hollandiai amszterdami átszállással már megközelíthető, és amikor érdemes, hát leginkább decembertől áprilisig, éghajlata pedig trópusi.
1: Ami nagyon fontos és nem elfelejthető, hogy az Arubába való utazásunkhoz vízum nem szükséges, amennyiben két hétnél tovább nem szeretnénk maradni. Ami a helyi viszonyokat illeti, a közbiztonság jónak mondható, a településeken a spanyol, a holland és a portugál stílus egyvelege figyelhető meg, azért tényleg tessék elgondolni, milyen kis érdekes világ lehet ez, ahol spanyol, portugál és holland ízek, szokások, hangulat keveredik. Ami a helyi közlekedést illeti, a legjobb autót bérelni a sziget felfedezésére, busszal is közlekedhetünk, taxit pedig bármelyik hotel közelében találunk.
2: Nézzük a helyi ételeket, italokat. A kukoricalisztből készült lepény és a jambó az okrából, sózott füstölt húsból, hagymából, zellerből és időként halból álló zöldségleves kihagyhatatlan. A Saba Spice egy rumalapú fűszerezett szeszes ital, Somiennek mélyebb tanulmányozására vállalt kísérletet.
1: És hát, hogy a Arubán járunk, mit is érdemes vásárolnunk? Asztalterítőt, dísztárgyakat, apró ajándéktárgyakat, és hát ami valóban szükséges lehet Arubán a való utazásunkkor, a meleg miatt szellős pamut ruházat, kalap, fényvédőkrém, biztosítás, illetve jó, hogyha azért beoltatjuk magunkat hepatitis A, hepatitis B, hastifusz, diftéria, tetanusz és veszettség ellen.
2: Szóval a kalandvágyóknak figyelmébe ajánljuk ezt a bizonyos szigetet.
1: És hát kérem szépen, elérkezett utolsó állomásunk, a világon található legfontosabb mini államok közül, ez pedig nem más, mint Granada, aminek a területe mini államhoz képest egész nagynak mondható. Egyébként 344 négyzetkilométer, Granada fővárosa pedig nem más, mint Saint George.
2: Granada a közép-amerikai kis Antillákhoz tartozó szél felőli szigetek csoportjában található, két nagy és több kisebb szigetből álló ország, amelyet Kolumbusz Kristóf fedezett fel 1498-ban. A kétharmad Budapest területű volt brit gyarmat 1974-ben nyert el függetlenségét.
1: Az eredetileg karib indiánok laktak Granada szigetét. Kolumbusz fedezte fel, mint már mondtuk, 1498 őszén, méghozzá harmadik útja során. A szigetet 1762-ben az angolok foglalták el, majd pedig ezután kétszer cserélt gazdát 1958 és 1962 között. A Nyugat-Indiai Föderáció tagja volt, 1964-ben Nagy-Britannia társult állama lett. A teljes függetlenséget 1974. február 7-én kiáltották ki a brit nemzetközösség tagja.
2: Granada egy sziget a Karib-tenger délkeleti részén, illetve több kisebb sziget tartozik még hozzá. Ezek közül Granada a legnagyobb, a népesség nagy része is itt él. A szigetek vulkáni eredetűek, rendkívül gazdag termőfölddel. A szigetország felszíne hegyvidékes, ahonnan néhány folyó mentén az utazók gyönyörű vízeséseket csodálhatnak meg. Az éghajlat trópusi, az esős évszakokban meleg és párás, amit a száraz évszakban a megváltozó szélirány lehűt.
1: Granadát egyébként fűszerszigetnek is hívják, mivel ez az ország a vezető néhány fűszer termelésében. Fahéj, szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió, citrusok héja, vadkávé a helyiek által nagyon kedvelt fűszerek, továbbá fontos exportcikkek. A hagyományos strand és vízisportok leginkább Granadát délnyugati területein és a partvonalon összpontosul, azonban az ökoturizmus is jelentősen nő. A legtöbb környezetbarát vendégház Saint David és Saint John Kösség térségekben található, itt Grenada szigetén. Hát kérem szépen, az elmúlt egy órában a mai világjárunkban nem kevesebb, mint 10 országot öleltünk fel, legyen az akár a Vatikán, Monaco, Barbados, Aruba, vagy éppen Liechtenstein is. Egy biztos, a világban oly sok mini állam található, hogy ezt megszámolni akár nem is lehet. A legtöbbibe el lehet utazni turistaként, viszont szerintem mindenképpen megfelelő anyagi fedezettel, tehát igen jelentős pénzmennyiséggel adatik meg a lehetőség, hogy a világ mini államaiba ellátogathasson az átlagos turista.
2: Következő utazásunk alkalmával Szomit kicsit tehermentesítem, szomszédos államba fogunk ellátogatni, egészen pontosan Szerbiába. Ott fogjuk megnézni azt, amit mi érdemesnek és fontosnak tartunk, arról nem is beszélve, hogy Szomi határozott tapasztalatokat fog gyűjteni a kultúra, az evés, ivás terén.
1: Mi mindenképpen várjuk Önöket akkor is, tehát Szerbiába utazunk a következő alkalommal. Én megmondom őszintén, a magam részéről, én Aruba szigetéről intek Önöknek búcsút, én Szomer Gábor voltam.
2: Aki pedig visszatért kisbőröngyével Budapestre, Ferihegyen, az nem más, mint Nacsa Mónika.
1: Köszönjük szépen a figyelmüket, egy hét múlva újra világjárom, akkor is utazzanak velünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni, no, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre, úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dennyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.

0: Ó, szeretnék én lenni a csók
1: király!
2: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött. A telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. Az északi szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Reklámot hallottak.
6: Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémájára. Az egyik ilyen nagy probléma a fogyatékos emberek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedése. Ezen kíván segíteni az a szeptemberben elindult 2 éves képzés, amelyben látássérült fiatalok álltak péktanoncnak. A képzés 2 oktatóját, Bíró Csabát és Tarnai Lászlót, a tanfolyam Péktan műhelyében kérdezte Balázs Zsanett.
7: Több terméket is készítünk egy időben, mint egy nagy pékségben, tehát elég nagy volumenben dolgozunk, és sok termék van a palettán. Most éppen a cukros kifli készül, a kenyér pihen, a zsömlevetésre vár, a kiflit éppen összeállítják a gyerekek a tésztát, és ki tudja, még nem tudjuk, hosszú még a mai nap.
8: Hányan dolgoznak ebben a műhelyben? Hány gyerek állítja össze a tésztát?
7: 8 diákunk van, jelenleg heten vannak itt, és két szakoktatóval, illetve egy asszisztenssel.
1: Honnan jött az ötlet, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket oktassanak?
7: Az iskolánknak van egy szakiskolája, tehát van hagyománya már a eseli gyerekeknek az oktatásában, de ez az első olyan szakma, ami azzal az igényel jött létre, hogy a nyílt munkaerőpiacra is képezzünk gyerekeket. Nálunk már hagyományosan nagyon régről van kosárfonó, szőnyegszövő, számítógép, adatrögzítő szak. Ez az első olyan, ami a piaci igényekre reagálva jött létre. Ugyanis a pék szakma, illetve a mi részképesítésünk a sütőpér és gyorspékségi munkás szakma hiány szakma jelenleg Magyarországon. Tehát ez egy felülről jött és alulról jött is igény is egyúttal.
1: Ki volt az ötletgazda?
7: Többen, ez teamben született meg, tehát vezető, lelkes pékhek, mint ahogy Laci is, a kollégám és jó magam, valósítottuk meg ezt az álmot.
1: Technikájában másképpen kell őket tanítani? Egy-egy munkafolyamatot másképpen kell nekik mutatni?
7: Ugye tudni kell, hogy milyen összetételű a csoport. Van egy vakdiákunk, a többség gyengén látó, vagy alig látó. Az alig látás az azt jelenti, hogy nagyon súlyos fokban látásérül, de nem vak. A látás útján szerzi az információkat elsősorban, és egyéb más SNI gyerekünk is van. Egy vakgyereknek nyilván taktilisan kézzel meg kell mutatni, rátenni a kezünket az ő kezére a különböző formázási feladatokat. A többi gyerek viszont ugyanúgy sajátítja el, mint egy normál szakiskolában vagy szakképző intézményben, szóbeli instrukciók alapján vagy a szakoktatónak a munkáját figyelve, többszöri gyakorlással. Tehát összegezve nem tér el sokban. Sok adaptációt nem kíván a munka, inkább az eszközpark adaptációja volt, hogy mondjam, nagyobb kihívás.
1: Ezt hogy oldották meg?
7: A saját talentumunkkal, meg megbíztunk cégeket, akik ráálltak erre, kaptak ezen a lehetőségen, kihívást láttak benne, így született meg például a különleges mérlegünk is, ami egyúttal gyengélátónak és vaknak is nagyon nagy segítség, mert óriás kijelzőt kapott, profi beszélőegységet, de magunk is adaptálunk eszközöket, mércéket, de házi gyártású termékek is akadnak bőven a műhelyben. Nem minden előzmény nélküli ez a képzés. Évek óta járjuk a világot, járjuk Európát, testvérintézményekben hospitálunk, látogatásokat teszünk, és mindeddig még nem találtunk azonos képzése. Hasonló már igen, például Lengyelországban, illetve Zágrában is van konyhai kisegítő, konyhai asszisztens képzés vakembereknek. Innen jött egyébként a szikra. Tehát ez volt a kezdőlökés ahhoz, hogy elinduljunk ezen az úton.
8: Tarnai László vagyok.
1: Hogyan kapcsolódott bele ebbe a munkafolyamatba?
8: Amikor meghallottam, hogy itt az iskolánkban pékképzés lesz, nagyon örültem, mert én már évek óta otthon sütöm a kenyeremet, és az eredeti szakmám nekem cukrász. Kapcsolódom egy picit a tésztához, egy rokon szakma. Gyakorlatilag az iskola is megkeresett minket, mert nekem van vendéglátóipari végzettségem, és pedagógus is vagyok, és ezért kerültem szóba, mint oktató. Szerintem a látássérült fiatalok azok sokkal nyugodtabbak, sokkal könnyebb velük bánni.
1: Ez a terület, az, hogy látássérülteket kell most tanítani, képezni, mennyire volt új?
8: Nagy kihívást jelent nekünk, főleg, hogy van egy vakunk az osztályban. Őt nyilván nehezebb megtanítani, mint a gyengélátókat vagy aliglátókat. Nagy kihívás, mert ez egy kézműves szakma, és mindent úgy kell megtanítanunk, tehát vizuálisan könnyebb lenne sokkal megtanítani. Akinek ügyes a keze, azt meg tudjuk tanítani, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy minden diákunk meg tudja tanulni, amire mi megtanítjuk őket.
1: Említette a beszélgetés során, hogy a piac nyitott erre a tevékenységre, annál is inkább, hiszen eszközökkel járultak hozzá ehhez a nagyszerű munkához. A munkaerőpiacon is lát erre reális esélyt arra, hogy ezeket a fiatalokat, miután befejeződik a képzés, foglalkoztassák?
7: Igen, ez már egy kényesebb kérdés. Vannak már pékségek, partnereink, akik fogadják nyári gyakorlatra, szakmai gyakorlatra diákjainkat kísérleti jelleggel. De ez még mindenkinek új, ez a helyzet. Új a társadalomnak, új a pék szakmának, új nekünk is. Tehát most még nincs kialakult protokollja ennek a rendszernek, de mi bizakodunk abba, mert a szakma felől pozitív visszajelzéseket kapunk. Ugyanis egy kétkezi munkást nem az alapján ítélnek meg, hogy mekkora szánalomfaktort vált ki az emberből, hanem az alapján, hogy egy adott időn belül mennyi profitot termel a cégnek. És a mi gyerekeink meg fogják tudni termelni azt a profitot a vállalkozónak, ami miatt nyugodt szívvel alkalmazhatja és megtarthatja a munkakörében. Pozitív a hozzáállás, de hát dolgoznunk kell úgymond társadalmi tudatformáláson, hogy még elfogadóbbak legyenek, azon kell dolgoznunk, hogy ezek a gyerekek nem másak szakmai értelemben, mint a épp látású társaik.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Maga színműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök írja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 ezer autót állítanak elő, és 5 ezer embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. A napsütés mellett ma már többfelé gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és északon északkeleten, valamint nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél keleten északkeleten élénk lesz, zivatarok környezetében azonban erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul majd.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 14-én köszöntjük Stella, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat. A Stella latin eredetű női név az azonos latin szóból ered, búknévként használt női névez, jelentése csillag. Becézése Stellácska, Stella, Estella, Stelli, valamint Stellike. Jeles viselői a névnek Stella McCartney, angol divattervező, valamint önkedves Stella. Ezen a napon köszöntjük még Örs nevű kedves hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, méltóságnévből lett keresztnév, jelentése férfi és hős. Ünnepelnek még az Örsök június 26-án, szeptember 30-án és október 2-án is. Becézése Örsi, Örsike, Örcsi. Jeles viselői ennek a névnek Örsvezér, Szörényi Örs, Szörényi Levente fia, jazzdobos, valamint önkedves Örs. Ezen a napon köszöntjük még Estella, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Örsi, Zala, Zalán, valamint Zalánka nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1614. július 14-e, ez az első időpontunk. Ekkor meghalt Lellisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az ápolónők és ápolók védőszentjének tartanak számon. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonisztereknek hívják. Folytassuk a 18. századdal, 1789. július 14-e, a franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille-vár börtönt. Ugorjunk a 19. századra, 1817. július 14-én Párizsban agyvérzés követő több hónapos gyötrelmes szenvedés után 51 éves korában meghalt Anne-Louise German von Stahl-Holstein bánornő, svájci származású francia írónő, akinek szalonja a politikai és irodalmi élet központja volt. Maradjunk még a 19. században, 1862. július 14-én született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió alapítója. És most is csak 3 évet lépünk előre, 1865. július 14-ére. A brit és francia hegymászók egy csoportja elsőként érte el a Walliszi Alpok legtetejét, a 4478 méteres Matterhorn csúcsot. Edward Weinper, Lord Francis Douglas, Michael Cross, Douglas Robert Haddow és Charles Hudson két svájci hegyvezető segítségével indultak a svájci-olasz határon lévő Matterhorn megmászására. A résztvevők közül 4 a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, itt csak Weinper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 14-én megszületett William Hanna rajzfilmkészítő, a Hanna-Barbera páros egyike. Még mindig a 20. század, 1928. július 14-én Argentínában, Rosario városában megszületett Ernesto Che Guevara de la Serna, aki a harmadik világforradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 14-én 78 éves korában meghalt Janikowski Éva, Kossuth Díjas író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok! Hey!

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnap köszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni Tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A Tea bálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
8: Hatalom.

Akkor szinte rögtön, igaz, 1810-es években, annak a végén, kb. 100-100 méter mélységben mindkét oldalon felosztotta a területet. Egyébként homoksivatag volt, és kínálta kertségként eladásra. Olyan magasra szabták az árakat, hogy csak az 1830-as években kezdenek érdeklődni igazán utána, de aztán végül is elég sok. És igen, jó anyagi körülmények közkel rendelkező vásárló lett, akiket meg lehetett kérni a polgármesternek, például Kovács József polgármesternek, hogy virágozzák fel a kerítéseket végig. Na most akkor ez az első világháború előtti időszak, akkor még nem volt oldalirányú utca. Egy folyamatos utcasor volt, úgyhogy meg lehetett azt is csinálni, hogy a belépőket már itt a városkapunál, városkapu felől lehetett belépti díjjal jutalmazni. Később volt, amikor kisebb rendezvényt ugyanez a bent az erdő elején csinálták meg. És hogy mennyire fejlődik tovább a látogatottság, 1927-ben már megépítik a mai kör járatát a villamosnak, úgyhogy gyakorlatilag ez a villamos így kétvágányúvá válik, mert végig az egész városban nem kell kitérőket építeni. Egyébként ilyen szempontból is különleges volt a debreceni gőzvasút, mármint a közúti gőzvasút, hogy hatalmasnak kitérője volt. A kitérő kezdődött majdnem az állomásnál, illetve a Piac utca elején, és tartott a nagy templomig. Tehát az onnantól megint egy-egy simpár futott. De itt pedig egy teljes hurokvágány jött létre. És akkor nézzük az építkezéseket, meg a fejlesztéseket. Amikor 1909-ben elfogadják Acél Gézának a szabályozási tervét. Azt a szabályozási tervet, ami arra épült, hogy 1897-ben bekapcsolják a város körüli kertségeket. Tehát most a kisvárosról beszélek, az, amit ma körülbelül a körút fut körbe. Ez a régi városmagot, ugye körülölelték a kertségek. Libakert, Vénkert, Újkert, Tócós kert, és ezt az összes kertséget egy mozdulattal beépíthető belterületté nyilvánítják, és ez gyakorlatilag azt eredményezi a mi esetünkben, hogy közvetlen szomszédossá vált a nagy erdő a várossal, mert hogy a sétakert is beépíthető belvárosi területté. Úgy mondanám inkább, hogy ma úgy használjuk, hogy belterületté válik. Na most Acél Géza ehhez a helyzethez igazítottan egy hatalmas nagy városrendezési tervet tett le az asztalra. Ez a városrendezési terv 10 éves előkészület után lett hatályos, tehát 1909-ben fogadják el, már úgy értem, hogy megvan a belügyminiszteri jóváhagyás is, és ebben már benne van például az a belső körút, ugye 1909-ben vagyunk, aminek még most építik az utolsó szakaszát. Most bontották ki. Tehát ezt még Acél Géza találta ki annak idején, és akkor a következő főépítész, Borsos József volt az, aki egy másfajta szemlélettel finomítgatta, a valósághoz igazította, ráadásul úgy, hogy egy első világháborús krízis után debreceni másfajta anyagi viszonyok között a városrendezését. De hogy az Acélra visszatérjek, olyan különleges helyzetben volt a város, hogy megvolt hozzá a pénz, hogy azokat a területeket, amiket kisajátítani szántak, azokat a területeket 1913-ra zömmel meg is vásárolták. Tehát az a körút, ami a belvárosban, mondjuk a nyugati körút, úgy valósult meg most legutóbb, hogy meg kellett magánemberektől venni a telkeket, az a körút bizony a II. Világháború végéig, sőt a rendszerváltozásig városi tulajdonban volt. A rendszerváltozás után senki nem vette figyelembe azt, hogy ezek miért is voltak városi tulajdonban, mert hogy az első világháború után nem maradt pénz, és nem tudták az utcát valóban kinyitni, ezért érházként hasznosították, és a II. Világháborúban ezek az ingatlan kezelőnek a kezelésébe kerültek, a rendszerváltás után pedig megvásárolhatta a bérlő ezt a házat. Úgyhogy a város kétszer vásárolta ezt meg, mire az utat létre tudta hozni ezen a területen. Na most Acél Gézának a tervét látjuk, azt látjuk benne, hogy nem foglalkozik az erdővel. Adottságként kezeli, hogy ott felépültek villák, működik az egész,
néz, de egyáltalán nem foglalkozott vele, ő csak is ezzel az új belterülettel foglalkozott, és ez az adottság azért nem volt változatlan. Hát 1913-ban például felépül ott egy hatalmas nagy víztorony. Ez a víztorony, ami ma is bent van, ez a korabeli leveles csárdának állt az udvarában. Na most nem a víztorony költözött, hanem a leveles csárda. Az a leveles csárda egyébként ma, amit ma ismerünk a kerekházban, ez a harmadik.

0: helye egy hasonló nevű ilyen intézménynek. Tehát az első volt ez, ahol amit úgy kell elképzelni, hogyha víztoronnyal úgy állok szembe, hogy mögötte van a stadion, akkor a város felőli rész volt, ahol állt a leveles csárda eredetileg, tehát ott volt egy nagyobb udvar. Ez egy nagyon magasan álló része a városnak, tehát nem véletlen, hogy oda tették ezt a víztornyot. És akkor, amikor innen itt megszűnik a leveles csárda, akkor maradjunk a stadionnál, mint Kályhánál. A stadionnak az északi kapujával szemben biztosan sokan emlékeznek rá, hogy ott volt a kemping. A kemping bejáratánál volt ez a második leveles csárda, és innen, amikor azt lebontották, akkor költöztették és nevezték ki leveles csárdának a kerekházat. Ez jellemző azért, hogy valamiben meg kellett az itt lakóknak is élni, úgyhogy libákat is tartottak. Ezt nagyon szeretem, ezt a képet, gondolom nem vagyok egyedül vele, ez a gőzös, amit, hogyha jobban megnéz az ember, ugye azt hinné, hogy ez egy jelre épült, ugye egy mozdony. Hát egy csodát, van egy kazán, amit körbeépítettek ilyen szögletes izével, aztán így egészen mozdony kinézetű lett. De egyébként egy rendkívül egyszerű szerkezetről van szó. És akkor van a sokat emlegetett dobos pavilon, amit a pesti híres dobos cukrásznak volt a pavilonja, de nem Debrecenben, hanem volt Pesten a országos kiállítás, és ott épített egy ilyen hatalmas nagy pavilont. Ezt vásárolta meg a debreceni polgármester, szétszedve idehozták és felállították Debrecenben, tehát ez még az 1890-es évek, és ez 1920-as évekig szolgált. Neves emberek is megfordultak annak idején ebben. A nagy beruházások az erdőben, aznak a nyitánya tulajdonképpen a párhuzamosan van. Az egyetem építése majdnem egy időben indul, az Augusta szanatóriumnak a felépítése, ami egyszerűen azért kerül az erdőbe, mert hogy el akarták különíteni. Azért van annyira mélyen bent az erdőben, ott akkor semmi körülötte nem volt, csak a fák. Az egy másik kérdés, hogy utána ez jó ötletet adott, hogy mást is lehet odavinni. Majd erre még visszatérünk. De nézzük meg a fürdőnek a fejlesztését, mert ugye a fürdő is egyre bővült. Méghozzá ezt úgy kellene elképzelni, ezt a rajt, hogy itt van a főbejárata a régi Vigadónak, és ez az, ahol a söntés volt, amiről beszéltem. Itt megy a villamos valahol, ahol húzom, csak egy kicsit kijebb, és ezt a részt toldással alakították gőzfürdővé. Mert ugye azelőtt volt ugye meleg víz, de a meleg víz az kádfürdőként működött. Ez is még az eredeti kialakítás, jelen pillanatban is így néz ki még mindig, legalábbis amikor én láttam legutoljára. Ez 1877-ben volt, amikor így alakították, aztán 1916-ban pedig átalakították ezeket a helyiségeket, és már termálfürdő volt, ez volt az első termálfürdő. Most pedig azt hiszem, hogy könyvelők vannak bent. Voltam bent, és néztem, elég rossz elhelyezésben. 1932, tehát a 30-as évek, 20-as évek legvége az, amikor óriási fejlesztések indulnak be Debrecenben. A háború után Debrecen nagyon különleges helyzetbe kerül. Egyrészt város az országnak, a valamikori országnak a közepéről határszélre sodródik, és ráadásul anyagi problémák vannak, hát itt is azért nagyon keményen érződött az infláció, viszont Debrecennek óriási birtokai voltak. Azokat meg lehetett terhelni, azoknak a fedezetével hatalmas kölcsönöket lehetett felvenni, és akkor a város úgy indult, hogy megpróbálja a Hortobágyot is, meg Debrecent is olyan kedvező színekben feltüntetni, ahová érdemes jönni. Tehát a turizmus egyik kitörési ágnak gondolták, és erre hatalmas pénzeket áldoztak. Ezzel párhuzamosan ugye megvalósul a stadion, Magyarország első földstadionja, potompénzből, mert ez zseniális ötlet volt, a golyófogó dombokat szétszették, és gyakorlatilag abból kialakították a nézőteret, és úgynevezett inség munkák keretében, ez az inség munka, ez olyan, mint most a közmunka, tehát állam fizeti. Annak a keretében az inség munkásokkal el lehetett végeztetni a földmunkákat, és minimális összegeket kellett rákölteni, amire ugye pénzt áldoztak, abból egy valami meg is maradt, az északi kapu a stadionban, az ugye ma is megvan. Ha elég rossz májú vagyok, akkor az csak azért van meg, mert hogy rekonstrukciónak kellett nevezni az építkezést. Tudnélék egyébként a 20 000 főre meg kellett volna az összes parkolóhelyet építeni, és így viszont ki lehetett mutatni, hát azt én tudom pontosan, hogy ki lehetett mutatni, hogy bizony volt abban a régi stadionban is 20 ezer ember, tehát lehet úgy venni, hogy ahhoz úgy kell venni, mintha lett volna parkolóhely, úgyhogy elég volt annyit elkészíteni, amennyi volt. De hát ez csak az én rossz májam. És akkor felépül egy szerintem mai napig szenzációs épület, ez a kettős használatú fedett uszoda, aminek a kettős használatát úgy kell elképzelni, hogy írtam, hogy használták sportuszodaként, akkor 1,9 mélységű víz volt benne, és 26-28 fokos vízzel töltötték fel, amikor pedig úgy fürdőként használták, akkor visszaengedték a vizet, kicserélték, és 1,1 méter mélységű vizet produkáltak, és 40 fokos volt benne, amit aztán olvastam, hogy utána csökkenteni kellett, meg akartak főni a dolgozók benne, úgyhogy, de zseniális, maga az ötlet is zseniális volt. És akkor a nagy beruházás. Debrecen nagy nehezen elérte, ugye sok évtized után, hogy kapjon egy egyetemet. A református egyház, a város összefogása, meg sok-sok ember, meg hát Debrecen környéki települések összefogásáról is szó van, mert itt valóban régió volt az, ami támadta a kormányzatot, hogy Debrecen legyen az egyik új egyetemnek a helyszíne, a másik az a pozsonyi volt, és amikor ezt kitalálták, akkor úgy képzelték el, hogy benne a belvárosban lesz az egyetemnek az oktatási szintere. Egyedül tulajdonképpen a törvényben csak lehetőségként írt orvosképzés az, aminek a szintere kikerül, mint klinika, mint városi közkórház. Mert hogy azt eredetileg úgy építették, tudni, hogy úgy volt benne a törvényben, hogy ha a város épít egy városi közkórházat és átadja azt oktatási célra, akkor lehet orvosi fakultás Debrecenben. Na most ez annyira bizonytalannak tűnt a többi szemben is, hogy abban a pillanatban a város elkezdte építetni. Megterveztették és rögtön építeni kezdték, míg sehol más épület nem volt. A többi elindul úgy az egyetem, hogy össze-vissza helyeken, a református kollégiumban, a mai atomkihelyén, Attila téren, a szülésznőképzőben, tehát sok-sok helyen folyik az oktatás. Közben kint pedig épül a klinikatelep, igen ám, de közben jön a háború. És ekkor jó ötlettel nem megállítják az építkezést, mert kiszámolták, hogyha csak az őrzésvédelemre fordítandó költséget veszik figyelembe, akkor is sokkal többe kerül, mint hogyha igényelnek egy csomó foglyot, hadifoglyot, és azzal tovább építik a klinikatelepet. Úgyhogy a klinikatelep jól érezte magát a háború alatt, és szépen épülgetett. Igen ám, de jött a háború, és azután az egész egyetem, mint olyan, a Debreceni Egyetem léte megkérdőjeleződik. Mindannak ellenére, hogy 1918-ban az utolsó királyunk felavatja az egyetemet, de melyik épülettel tudja felavatni, amit itt alul középen látunk? Ez az Orvostudományi Egyetemnek a központi épülete, amit azért nem arra építettek. És ez a gyönyörű rajz, amit itt látunk, ez a háromdimenziós terv, amit a tervező Kortflór is írt alá, ez a terv is nagy valószínűséggel arra készült, arra az átadásra. Mert hogy egy csomó olyan dolgot tartalmaz, ami nem így valósult meg, és sok minden hiányzik is róla. Egy apróságot mondanék, ez lenne itt ugye a központi egyetem épület, ami nagyjából a mostani helyen van, nézzük csak meg, ha húzom itt ezt a vonalat, itt van a botanikus kert, húzom tovább, az Augusta mellett elmegy. Viszont ma az Augusta tengelyén megy keresztül ez a beépítési vonal, tehát ez inkább egy ilyen látványelem volt a királyi párnak, amivel megmutatták, hogy gyönyörűen építkezünk. Ez a térkép fogja megmutatni nekünk 25-ből, hogy akkor hogy is épült, egy ilyen vonalat rajzolok be. Az mutatja, hogy hogy megy keresztül a csillagvizsgálón, az Augustának a épület közepén, központi egyetemi épület közepén, bár látszik, hogy ez is még egy tervezett állapotot mutatja, de végül is elhelyezésben így valósult meg, és mutatja lefelé azt a vonalat, amit annak idején Acél Géza főmérnök talált ki 1912-ben, hogy építeni kell egy sugárutat be egyenest a városba. Most ez a sugárút az egyetem sugárút, aminek egy része rögtön meg is valósul még a 30-as években, aztán tudjuk, hogy hosszú-hosszú ideig nem jön létre. Ami így nekem érdekes volt, hogy van egy botanikus kertje addig Debrecennek, bent a Déri tér. Ebben felépül a Déri Múzeum, és kimegy onnan a botanikus kert. Na most, hogy ennek a középvonalát meghosszabbítom akkor pontosan az ottani kinti botanikus kertnek a középvonala. Tehát ha akarom, akkor oda kitolták innen a botanikus kertet a városból. A központi egyetem épületéről mondtam, hogy megkérdeleződött egyáltalán az egyetem léte, de aztán sikerült sok-sok probléma után megoldani. Ezeket a problémákat úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor a város összefogva mindenkivel, református egyházzal mindenkivel, küldöttségek sorozatát menesztette Pestre, és próbált lobbizni a különböző kormányzati körökben, hogy megmaradjon a Debreceni Egyetem. Úgyhogy megmaradt a Debreceni Egyetem, igen sokba került Debrecennek egyébként, mert hogy ennek a központi egyetemnek a felépítése is rengeteg pénzbe került. Megint csak a kölcsönökből építkezett Debrecen. Ezek a kölcsönök, ezek olyan nagy mérvűek voltak, hogy amikor az államosítás a II. Világháború után megtörtént, akkor Debrecennek egy négyzetcentiméter tulajdona nem volt terhelés nélkül. Tehát már a II. Világháború előtt is, hogyha valamit el akart adni, akkor a svájci-amerikai bankkonzorciumoktól kellett engedélyt kérni, hogy arról a terhet levehessék. Ez a dolog úgy oldódott meg, hogy az állambácsi államosította a bankokat is, és a várost is. Gyakorlatilag így megszűnt, annulálódott ez a teher. 1932-ben vagyunk, ugye, amikor elkészül az egyetem központi épülete. Itt ezt azért hoztam be, ezt a légifotót, amit a Debrecenben akkor állomásozó légifelderítők, vagy a légifényképezők készítettek repülőről. Itt jól látható, hogy amíg az egyetem központi épülete még bent van az erdőben, ugye ez itt a Dóczi József utca, ez pedig itt az egyetem tér, itt pedig a körút megy tovább, addig maga a négyszögletes hatalmas tér egy jó része az már a Sestakert területébe esik, tehát belelóg. És utána pedig itt már építik, ekkor szabályozzák ki ezt a vonalat, ami a mai egyetem sugárútnak a vonala, és látjuk, hogy milyen furcsa. Ezek azok az utcák, amelyek a Sestakertnek a fő utcái voltak, és abba teljesen szögbe vágják be. Ezt a mai debreceniek akkor érzik, amikor valaki megállítja az utcán, és azt kérdezi, hogy mondjuk a Mikszáth Kálmán utca akárhányos száma hol van. És akkor az embernek végig kell gondolni, hogy az most az eleje vagy a vége. Közte ott van az egyetem sugárú teljesen ferdén, az a szerencsétlen idegen, az életben nem fogja megtalálni a másik oldalon, mert nem elég átmenni, hanem még a szög miatt sokat kell gyalogolnia. És akkor még annyit, hogy a parkerdő területét végül is Borsos József és a főkertész együtt rendezik. Tehát ekkor a meglévő állapotot fogják kitalálni, hogy hogy lehet azt úgy leválasztani a vaderdőtől, hogy tényleg használni lehessen. Mikor ezt a területet kimondják, hogy parkerdő, akkor kiveszik az állami erdőgazdaság területéből. Tehát ez is egy hosszú folyamat, külön előadást megérne, mert hogy a 10-es évektől kezdve kötelező volt minden városi erdőt állami erdőgazdaság kezelésbe adni. Megmaradt a tulajdonjog, de csökkent a lehetőség az erdőhasználatra. Ezt is ki kellett emelni onnan, és ezért kompenzációt kellett az államnak adni, különböző helyeken erdősítésekkel. Na most, hogy viszonylag rövidre foghassam, tehát ők állapították meg, hogy a nyugati része az gyakorlatilag az egyetem város, amihez még akkor szigetszerűen nem is igazán kapcsolódott az Augusta területe. Az ettől keletre eső, tehát a Pallagi úttól keletre eső rész a körúton belül, ez a sport és játék területe, tehát itt van a stadion és hasonlók, ezen a térképen ugye még csak a helye van, és a külső körút, amit létrehoznak, a külső körút és a belső körút közötti rész pedig sétányokkal megnyitják sétatérként, majdnem azt mondtam a turisták előtt. Hát ez ma részben igaz, lehet sétálgatni, de rengeteg lezárt rész van a vízműveknek a területei, mert ugye honnan szívjuk ki a vizet, hanem az erdő alól. És akkor ők azok, akik kiépítik, tehát Borsos József tervei alapján Pohl Ferenc főkertésszel a köztemetőt. A köztemető elhelyezéséről annyit, hogy eredetileg Acél Géza, ja hát ugye a köztemetőt eredetileg a vasúton túl a Csapókerttől délre a Kincsesegyi dombokra tervezték, olyannyira, hogy országos nyertes pályázat is futott 1916-ban, de aztán jött a háború végi infláció, úgyhogy erre nem került sor, viszont a köztemetőt meg kellett oldani, mondani, ezért azt a területet eladták, felparcellázva eladták, és kerestek újabb helyet, és Acél Géza találta meg a mai négyes út mentén a mai temetőtől kicsit északabbra lévő területet, egy 100 holdas területet, ezt, amit itt mutatok, és ebben ezt azért tette ide, mert ott van az a kertészeti épület most bent a temető területén, ami eredetileg erdészház volt, és azt nem akartak új erdészházat építeni, akkor inkább onnan kifelé. Igen, de felmérték a kimaradó területnek az értékét. Kiderült, hogy a már említett lövész kilőtt területen túl nagyon kevés értékes fa van a területen, meg a mai négyes útig érő rész az teljesen üres volt. Tehát ott, ahol az út menti részek vannak a Göcskapu felé eső területen, ott nem volt erdő. Az legelő volt, és így sokkal kevesebb kárral járt ott létrehozni, és ezért valósult meg végül is ott. És aztán a terület 1949-ben kormányzati döntés alapján a teljes nagyerdőnek az a része, amit így kiszakítottak, ez belterületté kellett, hogy váljon. Úgy hozták, hogy az intézmény és üdülési célú negyedeket belterületbe kellett vonni. És hát ezen belül feltárások folytak, most a feltárás úgy értem, hogy a tömegek részére, és igen sokan mesélhetnének, bár most már korosztály kezd elmenni közülünk, akik mind diákok itt építkeztek, egyetemisták. Tudni az egész vidámparkot és az állatkertet az társadalmi munkában valósították meg annak idején, úgyhogy nagyon sokaknak szép emlék, én is találkoztam olyan itt orvos egyetemen végzettel, akiket vitte oda is, ott földmunkát végeztek. Ha jól emlékszem, akkor ennek a tetején volt az a repülőgép, amire valószínűleg sokan emlékszünk még. Aztán egy nagy ugrás történik, de azért kezdjük az elején. 1936-ban még óriási vitát vált ki a városnál, hogy a Pallagi útnak a nyugati oldalán a Bencz úr kollégium, ezt így nem tudom, mindenki tudja, hogy hol van, mielőtt elértük a biogárt, ott az a több emeletes épület, ez ennek a létesítésére, csak még a református egyház részére, diakonissa otthon céljára kiszakítottak 5 katasztrális holdat. Most ha belegondolunk, ez is szigetként van, mert ugye a klinikák az ellenkező sarkon vannak, ez meg már bent az erdőben, és aztán ebből lesz ugye a Bencz úr kollégium, ma pedig ugye 2009-től tudjuk, hogy a biogáz, pontosabban most már a Tevának a csomagoló üzeme van a helyén. A penicillin gyár ide településéről annyit, hogy amikor 52-ben kitalálják, hogy az erdőbe viszik, akkor ott írom is, hogy a telepítés indoka az egyetem közelsége és a tiszta erdei levegő. Na most ez azért is mókás, mert ott is érdekes azért, amit eredményez, de mi a Böszörményi úton a kertvárossal szemben laktunk 4 emeletes épületben, ott éreztük a biogáz szagát, mert hogy az észak-keleti irány az uralkodó szélirány, úgyhogy gyönyörűen az keresztül a klinikák területén végig a város be tudta teríteni, és meg, szinte ijesztő a gúrnak a felvétele, ami ott van, és ez a folyamat nagyon nem akar megállni. Különböző időszakokban a fürdőfejlesztés, gőzvasút, Augusta, klinikatelet, egyetemközponti épület, strand, gyógyfürdő, iszoda, köztemető, diakoniszauton, stadion, penicillingyár, egyetemi klinikai építkezések. Na most ez így egy sorban, tudjuk, hogy milyen óriási építkezéseket jelent. Állatkert, vidámpark, sportlétesítménye, szociális otthon, TS-üdülő, vasúti, kémiai intézet, DOTE elméleti épület, új vigadó, csónakázó, mediterrán fürdő, stadion, rekonstrukció, új strandfürdő, és folytathatnánk tovább. És a kollektív lelkiismeret furdalás. A 30-as években, amikor az egyetem már működik, akkor Sórezsőjék kezdeményezésére, amihez megnyerik az akkori városi vezetést, elindul egy mozgalom, hogy a város értékes nagyerdőjében az értékes területeket védeni kellene. Emögé felzárkózott a kormányzat, úgyhogy hoztak törvényt hozzá, és létrehozták a Magyar Természetvédelmi Törzskönyv című valamit, aminek, mivel Debrecen volt az kezdeményező, az első sorában egy nagyerdei védett terület van bejegyezve, és még innentől, nem tudom, hogy 30 valamennyi, 34 tétel azt hiszem, Debrecen különböző területen, részben a nagyerdő területén itt a növénytársulásokat leírják, hogy miket kell védeni. Az már csak kicsit mókás, hogy a II. Világháborúban eleve sérültnek mondják a legfontosabb részt, tehát a legelső részt. Egyébként ez helyileg, ha kimegyünk a Pallagi úton, akkor balkésztől ott a vége felé, ott a Csücsökben van, mint Gencsi Zoltán kutatásából tudom, még van egy-két fa. Erről a területről írták a törzskönyvben Pesten, amit Zoli nézett meg, hogy megszűnt a háború következtében. Hát ehhez képest 1980-as években vágták ki ott a fákat, tehát nem szűnt volna meg, hogyha odafigyelnek. Egyetlen dolog volt, és ez is ugye a lelkiismeret furdalás, hogy utána pótlásra két újabb erdőrészt még védetté nyilvánítanak. Aztán 72-ben még tovább 11 hektára bővül a terület, majd 92 az, amikor 92 ez már a privatizálási korszak, amikor nagyon beindulnak az ötletek az erdő hasznosítására, és akkor kormányzati döntéssel a teljes nagy erdőt védetté nyilvánítják. Na most ezt mi nagyon jól tudjuk, hogy ez jelent egy kis nehézséget, ennyi. De minden megoldható ma Magyarországon. Tehát védett terület, és akkor 2004-től pedig a Natura 2000 terület része lesz, tehát a nagy erdő a Debrecen hajdúböszörményi tölgyesek HUHM 20033 kiemelt jelentőségű különleges természetvédelmi területek hálózatának, a Natura 2000-nek a része lett. Hát ennyi. Én azzal zárnám ezt a mai előadást, amit Gencsi Zoli szokott mondani, őtől ellopom mellett, nem szó szerint idézem, azt mondta, hogy még van nagy erdő, de meddig erdő? Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tudok, hogy válaszolok is.
1: A békástorról nem esett szó.
0: Hát gondolom, az a fizetés... sok mindentől nem esett szó. A békástó az 50-es, az tulajdonképpen az 50-es években, akkor, amikor felépül ugye a játszótér, az állatkert, akkoriban építik fel a nagyerdő szabadtéri színpadot. Ahhoz az építkezéshez kötődően megoldják a vízelvezetést, a maradék vízelvezetését a fürdőnek, ami addig csak a csónakázótól ment. Mert a 30-as években még úgy oldották meg, hogy átment a Pallagi úton, a csónakázó tavat hozták létre, ami ugye jégpályától kezdve minden volt. És utána pedig úgy látszik, hogy ennyivel több víz volt, hogy létrehozták mesterségesen ott bent az erdőben a békás tavat, amit ugye mostanában rekonstruáltak. Amit nem érintett, rengeteg mindent nem lehet elmondani egy idő alatt, de amiről érdekes lenne beszélni, de ez olyan szakember kellene. Úgy szokták mondani, hogy annak idején már amikor az első vízrendezések voltak, az országos nagy vízrendezések, már akkor csökkent Debrecenben az erdő alatti vízmennyiség. A később pedig így szokták mondani, hogy kihúzták alulla a dugót. És azok a fák, amik kint szegények még most is kínlódnak, azok vízhiány miatt vannak olyan állapotban, hogy vannak, de azért az erdei temető is megér egy misét. Tudnélik, csodálatosan kitalálták annak idején, hogy ugye íves vonalvezetéssel ki lehet kerülni, a gyönyörű fákat meghagyják, de majdnem úgy jártak vele, mint a fürdőben, ahol megépítették a medencéket, szigetként meghagyták benne a fákat, körülépítették beton létesítményekkel, és ütötték, ugye, hogy ne forrósodjon fel. Na most ezt elfelejtették megmondani a fának, mert az nem bírt a szegény. Egy idő után természetesen elszáradt. A köztemetőben pedig az történt, ez a rendszerváltozás utáni időszak, amikor a rekonstrukció volt, akkor kutattam végig, még biztos ismeri sokan Dobos Sári ennek a nevét, kertészmérnök. Ő volt az, akinek a feladata volt, hogy próbálja meg a rekonstrukciót, a növény rekonstrukciót létrehozni, vagy megtervezni egyáltalán. Ehhez végeztem egy kutatást, ott gyönyörűen ki lehetett mutatni Orsos Józsefék, Hol Ferencéknek a fantasztikus munkáját. Tehát ott mondjam azt, hogy majdnem fűszál szintű leltár készült, és akkor, hogy melyik az értékes, melyik nem. És megtartották ugye a gyönyörű fákat, és nem engedtek oda sírt leásni. Egyetlen probléma volt, amire aztán Sári világított rá, hogy a tölgyfa, ha távolabbi gyökerét sértik is meg, az nem olyan, mint az akác, hogy utána újra nő és újra átmegy azon a területen, hanem golyvásodik. Na most, amit látunk a temetőben, az ennek a következménye, hogy ezek a fák nem bírják ezt a fajta használatot. Úgyhogy ezért örülhetünk annak, hogy azért most már rengeteg olyan fa van, ami újból erdei temetővé teszi azt a temetőt, amit ugye vagy 20-30 évig nagyon nem gondoztak, de legalább használtak. Én megköszönöm akkor. Köszönöm szépen!

0: Hol vagyok?
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kamu reklám.
6: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
7: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
3: Kamu reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldal.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, még nem egy utolsó nyug. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg, már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
4: Tudás Levente, Helinantól 7-es dupla Vilmos Elemérnál.
3: Tavaly a Budapesti Műszaki Egyetemen már szó volt arról, hogy Magyarország nem sokára belép az úgynevezett Európai űrügynökségbe.
4: Hivatalosan ugye februárban rendes tagjai lettünk az Európai űrügynökségnek, ugyan még hátra van egy ratifikáció, de hát az gyakorlatilag meg fog történni még idén. Ebből adódóan bizonyos kapuk megnyílnak Magyarország előtt, ugyanis nem PEX tagállamok lettünk, hanem konkrétan rendes tagja az ESA-nak, és hát ebből adódóan, mint az Európai űrügynökség, ugye valamilyen szinten űrtechnológiával, űrtevékenységekkel foglalkozik, ennek megfelelően Magyarország előtt is megnyílnak bizonyos kapuk, gondolok itt mondjuk műholdfejlesztés esetére az európai irányba. Itt Magyarországon gyakorlatilag 2 irányvonal van jelenleg, ugye a MASZAT 1 után, amikor még ugye PEX tagállamok voltunk, a MASZAT 1 még ebben a körben fejlődött oktatási vonalon, január 10-e környékén visszazuhant a légkörbe, tehát már nincs első magyar műholdunk, viszont folytatása lenne ennek a bizonyos történetnek. Az egyik irányvonal az egy ipari fejlesztés, az Európai űrügynökséggel jelenleg is van egy szerződésünk céges, illetve egyetemi szinten. Ez a szerződés az arról szól, hogy valószínűleg MASZAT 2 lesz belőle, ez egy 10x30 cm-es műholdat jelent. Ebben a műholdon már nagyon sok minden beleférne, gondolok itt nagyságrendileg 4 darab 4 megapixeles felbontású kamerarendszerre, multispektrális különböző színszűrők, emberekkel, ezzel gyakorlatilag földfelszínre vonatkoztatott olyan 80-100 méteres terepi felbontással rendelkező képeket lehetne készíteni, mondjuk például Magyarországról, Magyarországnak adott esetben saját műholdjával. Innentől kezdve éves viszonylatban ez Magyarország viszonylatában egy olyan több százmillió forintos kiadás, illetve hát megközelíti adott esetben a milliárdos kiadást is, ami azt jelenti, hogy külföldi műholdak által készített fényképfelvételeket vásárol Magyarország, ideértve a mezőgazdaságot, ugye terménybesléshez többek között katasztrófavédelmet, például belvizes, árvizes területek monitorozása és a többi. Tehát ez a költség, ez ugye gyakorlatilag megtérülne, hiszen saját műholddal akkor is olyan fényképfelvételeket csinálunk Magyarország azon szakaszáról, amiről éppen tudunk, vagy amire éppen igény van, és nyilván ez a kiadás akkor nem jelenik meg. Ez lenne a MASZAT 2, ez tisztán ipari vonal, van egy másik irányvonal, továbbra is az oktatás, ő viszont a SMOG 1 nevezetű kis műhold, ő egy 5x5x5 cm-es kocka alakú műhold, úgynevezett Packet Cube, ez egy ugyanúgy a Fix professzor által mondjuk úgy, hogy létrehozott még kisebb műhold kategória, a MASZAT 1-hez képest ugye 8-ad akkora térfogat, olyan 175 grammos össztömegbe kell beleférni, és hát feltehetjük a kérdést, hogy igazából mi az, ami hasznos kísérlet lehet egy ilyen kategóriai műholdban, hiszen extrém kicsi a térfogat, extrém kicsi a tömeg, ebből adódóan bizonyos mondjuk úgy, hogy hőtehetetlenségi, hőkapacitás, hőterjedés, melegedési, hűlési problémák lesznek a világűrben. Megfelelőképpen kell méretezni ugyebár ehhez az alrendszereket. Ugyanúgy megtartanánk azt a fajta módszert vagy megfontolást, ami a MASZAT 1-ben is volt, hogy minden létfontosságú alrendszerből legalább kettőt raknánk föl a fedélzetre, mondván, ha az egyik elromlik, még mindig ott van tartalékban a másik, és át tudja venni az irányítást a fedélzeten. És hát a hasznos kísérlete az igazából egy spektrum monitorozó rendszer lesz, hiszen 430-860 MHz-es frekvencia tartományban többek között a DVB-T adók, tehát a földfelszíni digitális tévéadók frekvencia sávjában. Tudjuk, hogy van például ilyen, hogy mindig tévé, azt nézzük ugyebár esténként, ha csak nem kábel tévén jön a jel. Ebből adódóan jelentős teljesítményű adók vannak Magyarország viszonylatában is, és hát ezek a bizonyos adók ebben a frekvencia tartományban olyan jelet sugároznak, ami ugyebár a frekiéből adódóan kijut a világűrbe, áthatol az ionoszférán, és hát ez gyakorlatilag ott nem hasznosul, tehát rádiófrekvenciás szennyezettséget okoz a világűrben. Ezt mi szeretnénk monitorozni, hiszen egy megfelelő antenna tervezéssel, például az ilyen antenna irány karakterisztikából adódó, mondjuk kiugró melléknyalábuknak a teljesítménye ugyebár nem hasznosul, ha ezt át tudnánk mondjuk alakítani adott esetben az ellátottsági terület mondjuk teljesítménnyel, rádiófrekvenciás teljesítménnyel való ellátására. Gondoljunk bele abba, hogy ha például 6 dB-vel tudjuk növelni a teljesítmény sűrűséget egy ellátottsági területen, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy meg tudjuk duplázni az ellátottsági területnek a méretét, vagy hát a körnek a sugarát, vagy vissza lehet venni az adónak a teljesítményét, az meg jelentős villanyszámla takarékoskodást jelentene. Szóval erre menne ki a játék, hogy ebben a frekvencia tartományban egy rádiófrekvenciás spektrum monitorozó rendszert raknánk föl a fedélzetre, és hát ez reális, ugyanis 5 centis méretben, jóval kisebb méretben, 1,8 grammos méretben sikerült már elkészíteni ezt a fajta mérővevőt, vagy hát igazából nevezhetjük nagy képűen spektrumanalizátornak is, de igazából mérővevő. Az előző évben gyakorlatilag 4 ilyen meteorológiai ballonos kísérletet végeztünk ez ügyben, amely eredményeképpen az NMHH-val egyébként együttműködve többek között ők finanszírozták ennek az előkísérletnek a létrejöttét, hiszen igazából mint hatóságot őket érdekli ez a dolog, hogy mégis mennyi ez a bizonyos rádiófrekvenciás szennyezettség ebben a sávban, tehát mennyi teljesítményt sugárzunk ki a világűrbe teljesen fölöslegesen, hiszen nem lesz IT, aki a mindig tévéműsorait nézi kint a világűrben reálisan. A lényeg az, hogy az előző évben a mérési eredményeink azt mutatták, hogy igencsak jelentős teljesítménysűrűség van fönt magas légkörben, ugyancsak 30-34 kilométerig mentek föl ezek a bizonyos meteorológiai ballonok, és utána rádiomatőr sávban sugározták le kubikus módon egyébként ezeket a bizonyos spektrummérési eredményeket. Szóval a mérési eredmények az alapján mi azt mondjuk, hogy igen, van ennek a spektrummonitorozó kísérletnek értelme, szeretnénk egy ilyen gyakorlatilag a teljes földgolyót lefedő, tehát globális térképet csinálni ebben a frekvencia tartományban, hogy melyik terület fölött milyen teljesítményszinttel vannak jelen, milyen frekvenciájú adók. Ebből adódóan az a tudományos kísérletnek a lényege, hogy adott esetben lehet optimalizálni és ezzel pénzt megtakarítani, jelentős mennyiségű pénzt megtakarítani tévéadók üzemeltetése esetén.
3: Rádiamatőr vonatkozása van ennek esetleg, vagy lehet-e, hogy lesz ilyen funkció is ezen a kis eszközön?
4: Hát az 5x5 centis méretben, Packet Cube méretben ilyen, hogy átjátszó, ilyen nem valószínű, hogy lesz. Főleg nem on-channel repeater, tehát ugyanazon a frekvencia sávban biztos, hogy nem tud működni. A méretéből adódóan crossband repeater sem lesz a fedélzeten, tehát se 2 méter, se 70 centi átjátszót nem tudunk üzemeltetni. Itt abba kell belegondolni, hogy körülbelül a 300 milliwattos DC-be jövő teljesítmény, ami rendelkezésre áll. Mind a mellett rádiamatőr műhold lesz ő, tehát ennek megfelelően publikusan rádiamatőr sávban fog üzemelni, és ugyanúgy a demodulátor szoftvert publikussá tesszük, sőt nyílt forráskódban szeretnénk csinálni ezt az egész fejlesztést, ellentétben egyébként a MAFAT 1-gel, úgyhogy próbálunk rádiamatőr viszonylatban is a műholdazó rádiamatőrökre gondolni, hogy lesz értelme annak, hogy figyeljék a leendő szmog egynek a jeleit, hiszen a MAFAT 1 tapasztalataiból okulva gyakorlatilag legalább meg lehet duplázni a bejövő adatmennyiséget, hogyha a rádiamatőrök is veszik a műholdak rádiamatőr jellegű műholdaknak a jeleit, és onnan mérési eredményeket, adatokat tudnak akár interneten, akár e-mailben ugye vett adatokat elküldeni számunkra. A későbbiekben elképzelhető, de nem Packet Cube méretben, hanem mondjuk MAFAT 2 méretben, tehát egy 10x10x30 centis méretben, hogy akár egy valamilyen szinten szoftverrádiós alapokon nyugvó, de crossband repeater fölkerül a fedélzetre, de ez még nagyon nagy jövő zenéje, tehát erről konkrétumokat még nem tudok mondani.
0: Hobbi rádió.
5: Ha megkérdeznék,

kérdezné, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál vele, csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
6: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat-európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyobb meleg levegő. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
1: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Kellemes napot kívánok a kedves rádió hallgatóknak. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazin műsora. A mikrofonnál a műsorvezető Szaká Miki. Ma két dologról lesz szó. Először is a délutáni szúnyókálásról. Ennek a témakörét fogjuk egy kicsit majd boncolgatni, hogy nem csak a gyerekeknek jó, hanem természetesen jót tesz a felnőtteknek is, de hogy miért? Egy kicsit bővebben ez majd kiderül. Valamint öt lépés az egész egészséges grillezéshez, ugye hát grillezni állítólag mindenki tud, csak sokszor nagyon egészségtelenül csinálják mindezt. Úgyhogy ezekről lesz szó, illetőleg ha már szó lesz a grillezésről, akkor természetesen az óra végére egy grillezős receptet hozok, méghozzá grillezett mangalica tarja Grapefruit Mártással. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következik egy-két muzsika, aztán hozzá is látunk a szúnyókáláshoz.
0: Hobby Rádió.

0: Ahogy ígértem, a szúnyókálásról lesz szó főképp a mai Life is Life-ban, a délutáni szúnyókálásról egész pontosan, ami nem csak a gyermekeknek jó. A délutáni siesta jól bevált szokás a mediterrán országokban, az ebédet követő időszakban elcsendesül a város, az emberek elvonulnak pihenni. E szokás kialakulásában természetesen szerepe van ezen országok éghajlati viszonyainak is, a déli hőségnek. Nem véletlen, hogy elsősorban a nyári kánikula idején vágyunk mi is egy kis siestára, ugye az elmúlt időszak, hát azt kell, hogy mondjuk, igen forróra sikeredett. Ha túl rövid az éjszaka, ugye akkor nagyon-nagyon jöjjön a siestázás. Gyakori probléma, hogy rosszul és keveset alszunk, hát pláne akkor, hogyha nagyon forrók az éjszakák is. Habár az egyéni alvásigények eltérőek lehetnek, azért általánosságban elmondhatjuk, hogy huzamosabb időn keresztül napi 5-6 óra alvás nem elég ahhoz, hogy napközben jól teljesítsünk, ha nem orvosi kezelést igénylő alvászavarok állnak a kialvatlanság hátterében, hanem folyamatos időhiányban szenvedünk, és emiatt rövidül meg az éjszakai alvásidő, akkor a napközbeni szúnyókálás bizony hasznos lehet. A folytatásban arról lesz majd szó, szintén a szúnyókálással kapcsolatban, hogy a kevesebb néha bizony több.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hello, sziasztok, Szikora Robert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Még mindig az alvásnál maradva, kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Life is Life, remélem nem aludtak. A kevesebb néha több, a délutáni alvás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, ez régóta ismert tény, hogy a siesta jót tesz az egészségnek, az emberi egészségre gyakorolt konkrét pozitív hatásait több tudományos vizsgálat is alátámasztja, a délutáni alvás csökkent a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Fontos azonban mértéket tartanunk, mert a túl hosszúra sikeredett napközbeni alvással sajnos épp ellenkező hatást érünk el, ha a tervezett szundítás másfél óránál tovább nyúlik, szinte biztos, hogy még fáradtabbak, nyúzottabbak leszünk utána. Szakértők szerint napi 15-20 perc az, amit érdemes délután is szundításra fordítanunk. Érdekesség, hogy az alvásidő hossza szerint frissülnek fel egyes képességeink is. 20 perc elteltével például figyelmünk és a motoros képességek javulnak, melyeknek jó hasznát veszük például a gépelésben. 30-60 perces alvással már a memóriánk is felfrissül, és kreativitásunk is szárnyra kap. 60-90 perc alatt pedig az alvás már a REM, vagyis a gyors szemmozgás fázisában zajlik. A vizsgálatok szerint ekkor az agynak azok a területei aktívak, amelyek a tanulásban, a gondolkodásban, a dolgok megszervezésében vesznek részt. Kutatások igazolják, hogy a frissítő hatása mellett a napközbeni pihenés a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát és a stresszt is képes csökkenteni. A folytatásban következik majd egy szundi kis okos.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: FM。
1: Folytatódik a Life is Life, kellemes napot kívánok mindenkinek, Szundi Kisokos következik. Ha jól esik és lehetőségünk van rá, kialakíthatunk egy olyan napi rendet, amiben a pihenés minden nap megközelítőleg azonos időpontra esik. Célszerű ezt a nap közepére 13 és 15 óra közé tenni. Használjuk a telefon ébresztőjét, hogy szunyókálás közben ne fél szemmel az órát figyeljük, ha nem szeretnénk elaludni. Ha tudjuk, hogy 30 percünk van pihenésre, akkor e szerint állítsuk be az ébresztőt, így biztosan nem nyúlik a tervezetnél hosszabbra a pihenő. Jó, ha erre az időre a fényt kizárjuk, sötétben gyorsabb és pihentetőbb az alvás, erre a célra egy szemfedő is megfelel egyébként. Alvás közben a testhőmérséklet csökken, ezért vékony pléddel takarózzunk szúnyókálás alatt, hát kivétel, hogyha nagyon nagy a hőség. Ne feledjük azonban, hogy a napközbeni aluszékonyságnak, álmosságnak gyakran a nem megfelelő alvás minőség az oka. Ha tehát rendszeresen vágyunk a napközbeni alvásra, feltétlenül keressük fel az alvás specialista szakembert, aki eldönti, nem kóros folyamat, alvásbetegség áll a tünetek hátterében. Ennyit tehát az alvásról, a szúnyókálásról, a délutáni szüjesztáról. A folytatásban egy kicsit grillezünk, úgyhogy ezért is várok vissza mindenkit.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: pinzerro.
1: Az alvás után egy kicsit grillezzünk, ezzel folytatom a mai Life is Life-ot. 5 lépés következik az egészséges grillezéshez. Ugye csodálatos a szabadban grillezni, amikor odakint jó idő van. Sajnos a húsok grillezése közben rákkeltő anyagok keletkeznek. Következzen néhány tipp, hogy hogyan csökkentsük ezen anyagokat. Csökkentsünk például a grillezett húsok mennyiségét és grillezzünk zöldségeket is. Süssük elő az ételeket a sütőben vagy a tűzhelyen és kint fejezzük be. Kevesebb grillezés egyenlő kevesebb rákkeltő anyaggal. Süssük jól át a húst, de ne égessük oda, a fekete részeket pedig ne együk meg, hanem vágjuk le vagy kapirgáljuk le őket. Pácoljuk be előtte az ételt, valamint kerüljük a színnel működő grilleket vagy az önindítós grilleket, mert ezek mérgező anyagokat adnak az étel készülése közben. A gázzal működő grillek jó alternatívát jelentenek. Pont egy-két hete voltam egy olyan grillpartin, ahol a grill készülék az úgy nézett, hogy gázpalack, illetőleg a sütőrács alatt lávakő volt, és a gáz ezeket a lávaköveket melegítette fel, és így készítették a finom húsokat, valamint a zöldségeket. A folytatásban pedig zárásképpen, ha már a grillezésről volt szó, akkor következzék egy finom nyári grillrecept, méghozzá grillezett mangalicatarja grapefruit mártással.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Lassacskán sajnos véget ér a mai Life is Life, de természetesen akkor egy recept belefér. Méghozzá, ha már a grillezésről volt szó nem is olyan régen, akkor következik most grillezett mangalicatarja Grapefruit Mártással receptje. Az előkészület 20 perc, a sütés 15 perc, hozzávaló két főre. 4 szelet mangalicatarja, kb. Olyan 350 g, só, bors, 2 evőkanál olívaolaj, 2 maréknyi ceruzabab, a mártáshoz 2 grapefruit, 50 g vaj, szegfűszeb, csillagánis, kardamom, valamint fahé. A mangalica tarját sózzuk, borsozzuk és kevés olívaolajjal megkenjük. Sós vizet forralunk és a megmosott babot néhány percre a lobogó vízbe dobjuk, utána hideg vízbe mártjuk és leszűrjük. A grapefruit mártáshoz az egyik grapefruit levét kifacsarjuk, serpenyőbe öntjük, beletesszük a csillagánist, 2 szegfűszeget és a kardamomot, valamint egy fahéjdarabot. Lassú tűz felett melegítjük, amikor az gyöngyözni kezd, a fűszeres gyümölcslé, elkezdjük a vajat egészen pici darabokban hozzákeverni. Közben a másik grapefruitot filézzük, és a végén, amikor az összes vajat a mártáshoz adtuk, beletesszük a grapefruit filéket. Tálalás előtt a mártásból a fűszereket kivesszük. A tarja szeleteket izzó faszén felett kb. 10-15 perc alatt grillezzük, forrón tálaljuk a mártással, a grapefruit hússal és a ceruzababbal. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek! Ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A következő héten is természetesen várok mindenkit a rádió elé, úgyhogy addig is töltsék kellemesen az idejüket. Kezicsókolom viszonthallásra, búcsúzik az egy óra műsorvezető szerkesztője, Szakámiki.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Ma éjjel táncolunk, ez a
8: egy műsor.
9: I could have spread my wings and done a thousand things.
8: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
10: Ma meg a szombat délután.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától

0: uraim, a négy mentort hallották.
1: Ez aztán tiszta volt, nem? Jó.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbizatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a Vagyonvédelmi Hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzuzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
7: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok. Ismerik azt a mondást, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, hát bizony Mohamed megy a hegyhez. Most esetünkben ez köztünk és George Michael közt játszódik le. Hogyha George Michael nem jön hozzánk, akkor mi megyünk el hozzá? Pontosabban az egyik londoni koncertjére. Az úriember 63. június 25-én látta meg a napvilágot. Ugye a Wham együttes énekeseként tett szert ismertségre, karrierje során több mint 100 millió albumot adott el. Az Egyesült Királyságban több mint 6 albuma volt listavezető, az elmúlt 20 évben pedig az ő dalait játszotta a legtöbb brit rádió. Az úriember görög származású egyébként, de Észak-Londonban született. Apja egy görög ciprióta származású vendéglős, aki az 1950-es években vándorolt be Nagy-Britanniába. Édesanyja pedig egy angol táncosnő volt. Hogy milyen műfajokban játszik George Michael? Pop, R&B, dance pop, pop rock és blue eyed soul. De a szakavatottak közül lehet, hogy arra is kíváncsiak, hogy a hangja milyen besorolású. Elárulom. Tenor, illetve bariton. Erről az elkövetkezendő kb. 50 percben meg is győződhetünk. Hisz egy 2009-es londoni koncertjére látogatunk el. És egész biztosan, hogy itt lesz tőle az I'm Your Man, no meg az A Different Corner, a Freedom Reprise, de mindenek előtt elsőként George Michael-től az ön kedvenc rádiójában a Fast Love-val kezdünk.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Like no other.

Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Okay, enough of the miserable stuff.

Hölgyeim és uraim, az iménti percekben George Michael-től a Freedom című számot hallott a Heath itt a World Live-ban. George Michael koncertjén járunk, mely egy londoni koncert, és 2009-ben tartották. Azért úgy gondolom, hogy George Michaelnek megköszönhetjük, hogy ilyen fantasztikus számokat alkotott. Köszönjük szépen! Az utolsó muzsika, ami hátra van itt a World Live-ban, nem más tőle, mint a Freedom Reprise. Köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: hobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között, egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Július 14-én köszöntjük Stella, valamint Örs nevű kedves hallgatóinkat. A Stella latin eredetű női név az azonos latin szóból ered. Búknévként használt női névez, jelentése csillag. Becézése Stellácska, Stella, Estella, Stelli, valamint Stellike. Jeles viselői a névnek Stella McCartney, angol divattervező, valamint önkedves Stella. Ezen a napon köszöntjük még Örs nevű kedves hallgatóinkat, a török-magyar eredetű férfi név, méltóságnévből lett keresztnév, jelentése férfi és hős. Ünnepelnek még az Örsök június 26-án, szeptember 30-án és október 2-án is. Becézése Örsi, Örsike, Örcsi. Jeles viselői ennek a névnek Örsvezér, Szörényi Örs, Szörényi Levente fia, jazzdobos, valamint ön kedves Örs. Ezen a napon köszöntjük még Estella, Ferenc, Herkules, Justus, Kamil, Örsi, Zala, Zalán, valamint Zalánka nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 14-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, mivel készültem Önöknek. 1614. július 14-e, ez az első időpontunk. Ekkor meghalt Lellisi Szent Kamil, itáliai katolikus pap és rendalapító, akit az ápolónők és ápolók védőszentjének tartanak számon. Szent Kamil forradalmasította a betegápolást, friss levegőt, megfelelő étrendet írt fel számos betegének, a fertőző betegeket elkülönítette az egészséges emberektől, lelki vigaszt nyújtott a haldoklóknak. A rendbelieket a jó halál testvéreinek vagy agonisztereknek hívják. Folytassuk a 18. századdal, 1789. július 14-e, a franciák függetlenségi napja, ezen a napon rombolták le a párizsiak a Bastille-vár börtönt. Ugorjunk a 19. századra, 1817. július 14-én Párizsban agyvérzés követő több hónapos gyötrelmes szenvedés után 51 éves korában meghalt Anne-Louise German von Stahl-Holstein bánornő, svájci származású francia írónő, akinek szalonja a politikai és irodalmi élet központja volt. Maradjunk még a 19. században, 1862. július 14-én született Gustav Klimt, osztrák festőművész, a bécsi szecesszió alapítója. És most is csak 3 évet lépünk előre, 1865. július 14-ére. A brit és francia hegymászók egy csoportja elsőként érte el a Waliszi Alpok legtetejét, a 4478 méteres Matterhorn csúcsot. Edward Wimper, Lord Francis Douglas, Michael Cross, Douglas Robert Haddow és Charles Hudson két svájci hegyvezető segítségével indultak a svájci-olasz határon lévő Matterhorn megmászására. A résztvevők közül 4 a leereszkedésnél halálos balesetet szenvedtek, így csak Wimper és a két hegyi vezető tért vissza épségben. Folytassuk a 20. század elejével, 1910. július 14-én megszületett William Hanna rajzfilmkészítő, a Hanna-Barbera páros egyike. Még mindig a 20. század, 1928. július 14-én Argentínában, Rosario városában megszületett Ernesto Che Guevara de la Serna, aki a harmadik világforradalmárainak példaképe, az imperializmus és az elnyomás ellen folytatott harc egyik kiemelkedő vezére volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2003. július 14-én 78 éves korában meghalt Janikowski Éva, Kossuth Díjas író, a gyermek és ifjúsági irodalom népszerű alkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet Máté evangéliuma 18-as fejezetéből.
1: Jézus mondja: bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.
2: Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Kepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a történészek legújabb kutatásaik alapján azt állítják, hogy a bosztoni tea délután néven elhíresült akció során nem az adó ellen tiltakoztak, hanem el akarták lopni a rakományt? A teabálákat nem vágták fel a vízbedobás előtt, valószínűleg később akarták a vízhatlanul becsomagolt bálákat felhozni a víz alól.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Család, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor.
3: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Szivárvány!
4: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre!
5: Egészségedre!
1: Egészségedre!
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zenekert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ingyenes fesztivál. Igen, ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Vigyázz! Zászlónak tisztelt!

0: estét, elvtársak! Kun Béla vagyok! Nem is örültök Béla bátyátoknak? Hát ezért harcoltam értetek? A fehér terror nehéz éveiben? Tudjátok, mit mondok nektek? Nem tudjátok. Aki hazudik, az csal.
1: Szabó Lőrinc. A 26. év. Részletek. A hír. Mozgás, kép, hang. Fagyott, merevedett minden a hírre, s megállt. Valami ős legyen, a ne legyent mondta ki. Bár zokogva még csak a nevedet, aztán pár szó, még az is leplezett, s robbanni kezdtek eresztékei szívnek, anyagnak, störni, porlani, párologni, percek s évezredek, s végül a tény. Villámok s éjszakák gyúltak, fúltak, haltak egymáson át, s menekült, vitt belőlem a világ, visz ma is, visz. Ott vagyok te veled, nem tudom hol, s itt, veled s nélküled, és minden egyre érthetetlenebb. Mert sehol se vagy. Mert sehol se vagy, mindenütt kereslek. Nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád. Mindig mutat valahol a világ, s mindig elkap. Bár kereső szememnek tévedései is hozzád vezetnek. Úgyhogy fény árnyak, tündér citerák villantják hangod, a szemed, a szád. Csöndes játékait a képzeletnek. Látlak, s nem látlak. Drága nevedet csengi csendülő szívembe szíved, de percenként újra elvesztelek. Csillagokig nyílok szét, s hallgatózom, üldöződ én. Mégis, mint akit ólom húz le, sírodba, magamba csukódom. Nem csak te rólad. Nem csak te rólad. Rég nem csak te rólad van itt szó, kedves. Mint nekem te, sok fájt már, s fáj majd még élőnek halott. Köztük siratlak. Ahogy ma mi, holnap különbek ejtik szemükből a holdat s napot, kezükből szerszámuk szokott örömét, fáradalmát, és ahogy nemzedékenként egész birodalmak hús tűnnek mind, tartalma semmiét legjobban benned tárta fel a vég. Ó, be más volnék, ha lehetne még hozzád, be más, te legönzetlenebb. Rettegve siratok és szeretek, mióta nem vagy, minden életet.

0: Kedves gyerekek, ma Berek Katalin mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Most mesét mondok nektek arról, ami nem igaz. Hol volt, hol nem, valahol, hol a kutya szimatol, élt egy ember, nagyon szegény, meg a fia deréklegény. Egyik nap a kisbíró, termetei spirinyó, kidobolta, ki is mondta, hogy a király legszebb lánya, fél országa hozománya azé lesz, ki olyat lódít, hogy a királyleány apja nem hiszi el, rá se bólint, ha a bolondságot hallja. Nosza, megyen a legény saját két láb szekerén fel a király udvarába, szerencséjét megpróbálja. Előtte már sokan jártak, királyfiak, hercegek, de gyorsabban odébb álltak, mint az üres szekerek. Bármit mondtak, lódítottak, felhőköntöst, üveghegyet, dalolófát, bölcs egeret, aranypénzből rakott dombot. Nem csapta be senki sem a királyt, csak ennyit mondott: hiszem, fiam, elhiszem. A királynak a legény köszön, amikor bemén. Adjon Isten jó napot! Néked is adjon az Isten, mi járatban zavarsz engem. Házasodni akarok. Jó van, fiam, okos ám, kivált kép, ha szép a lány. Van-e pénzed, vagyonod? Eltartanám valahogy. Az apámnak van egy háza, ütött, kopott, szűk tanyácska, és van földje, legelője, no hát, oda elviszem. Szólt a király: elhiszem. Nem régiben az udvaron állt egy óriás tőzeghalom, nem tudtunk moccanni sem. Hiszem, fiam, elhiszem. Apám kérdi, a sok dudvát kihordani hogyan tudnád ki a földre, legelőre. Elviszem, csak segítsen. Hiszem, fiam, elhiszem. Megfogtam a föld négy sarkát, amint az abroszt is szokták, összekötve várra vettem, kivittem és künletettem. Szólt a király: elhiszem, nincs itt hiba semmiben. Majd a földre, legelőre széjjel szórtam fűmagot. Elhiszem. Na, mondhatod. Nőtt a fűből sűrű erdő, nem látszott a szálló felhő, mint a fáknak lombja nőtt. Igen, zsíros volt a föld. Hogy az erdő minden fája megmaradjon, a vásárba vett egy falka, tarka, barka disznót pénzen az apám. Ha nem hinném, mondanám. Hogy tereljen népes falkát, a fölséged öregapját kanászának fölfogadta. Hazudsz, lódítsz, mi haszna? Hogy kimondta, meg is bánta a király, de fogadása kötötte, hát mit mondhatott, mindjárt olyan lagzit csapott, hét országban emlegették, a paprikást hét nap ették. A mesének vége. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Tarbai Ede Az már nem igaz című meséjét Berek Katalin mondta el. A hangfelvétel 1961-ben készült.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Természetesen még ma apostázunk. Írjátok meg azt is, hogy első híre vállaljuk.
1: Öt tudok mindent.
2: Ja, várjátok, kacsikám, elesen. De ezt az ügyet a Pomócsival el kellene intézni.
1: Na, de hát arról volt szó, hogy te fogod vele közölni. Hát mégis más, ha a vezérigazgató mondja meg neki. Elvégre áthelyezni valakit Bogdányba. Az ilyet te úgy tudod beadni, mintha kitüntetés lenne.
2: Na nem. Ez a vállalatvezető dolga.
1: Én mondjam meg neki?
2: Igen.
1: Hát de egyáltalán muszáj pont Pomócsi.
2: Hát kit küldjünk? Ne haragudj, de ezt a Pomócsit már semmire se lehet használni.
1: Csak könyvelésre.
2: Na igen, de ez máma már nem elég. Nem lehet már így élni, ennyire elmaradva a világtól. És az állandóan vonalas akar lenni. Hogy ez miket tud mondani? Embriókriticizmus. Hát kell az nekünk, hogy épp itt nálunk dolgozzon ez a Pomócsi, aki már az egész ország neve.
1: Na de hát
2: nincs vita, ő megy Bogdányba.
1: Majd az osztályvezető közli vele.
2: Jó, de még ma. Ezt az ügyet le kell zárni, itt már senki sem dolgozik. Mindenki reszket, hogy kit küldenek Bogdányba. Szervusz!
1: Szervusz, kérlek! Hát, Jolánkám, megjött a vállalati kocsi a javítóból, szóval ma már hazavihetem, ha akarja.
3: Jó, nem szeretem ezt, Szabó kartárs. Meglátja egyszer ezért, megbírálják.
1: Ugyan, Jolánka? Engem úgy is hazavisz a kocsi, én a Daru utcában lakom. Egy kis kerülő, és magát leteszem a Seregély utcában. Ennyi benzinem még nem borul fel a költségvetés.
4: Pardon, felosztom a negyedi jelentést.
3: Igen?
1: Köszönöm. Iktassa a Jolánka, aztán majd sima csekk eltárs behozza neked.
3: Igen?
4: Mondja, Jolánka,
3: tessék?
4: Nem tudja véletlenül, hogy kit küldenek le Bogdányba?
3: Hát, magának megmondom, de nem kell erről beszélni.
4: Na?
3: Pomócsit.
4: Úgy kell neki, megérdemli.
3: Jaj, hogy mondhat ilyet, nem sajnálja?
4: Dehogy nem, hát az én embert mindenki sajnál. De valakire ki kell tolnak, az ilyennel tolna ki. Mert minden jó neki, hajlunk is bólogat.
3: Jaj, hát mit csináljon szegény?
4: Mit? Azt, amit az én barátom, a Klint teszi. Kérem, egy erős, egészséges ember. Olyan, mint én vagyok.
3: Igen?
4: És nyugdíjba akarták küldeni. El aztán dübbe jött, és olyanokat mondott, ha én egyszer elkezdek beszélni, meg hogy ha én egyszer kinyitom a számat, még mindig ott van.
3: Ezt nem értem. Ha én egyszer kinyitom a számat, mire jó ez?
4: Hát ez prima. Ha érzem meg, Jolánk, hogy minden embernek van egy kis vaj a fején. Mm-hmm. Egyiknek több, a másiknak kevesebb. És hol van az a hibátlan, makulátlan ember, aki nem feszeng, hogyha valaki elkezd beszélni?
3: Hát nézze, Simacsek bácsi, ez lehet, hogy így van a Klintexnél.
4: Így van ez mindenhol. Hát kell így sokkolom.
3: Viszontlátásra.

0: Sabahça, senin için çünkü key çok olur.
1: Jó napot, Pomocsi bácsi, mi újság?
0: Semmi. Ne is kérdezze, drága Jolánka, egész éjszaka nem tudtam aludni. Folyton az járt a fejem, hogy kit fognak leküldeni oda Bogdájba, itt falun sár minden, jaj
1: hát, maga talán már tudja, hogy ki az illető?
0: Nem tud, de mindegy, akárki. Hogy tudjon az ember nyugodtan dolgozni itt egy rendes, jó meleg irodában, amikor egy kollégáját oda lent, hogy jaj, ott lehelyezték, borra. Nekem olyan lelkismeret húdalásaim lesznek ám.
1: Nem lesznek, Pomocsi bácsi.
0: Lesznek, miért ne lennének?
1: Mert maga fog Bogdányba menni.
0: Én ne csináljon vicceket arra.
1: Nem viccelek, most hallottam, itt beszélték az előbb.
0: Ennyi, hát épp engem választanak ki, épp én velem csinálják ezt. Rendesen elvégzem a munkámat, szorgalmas vagyok, tanulok, tessék, most is folyton tanulok. Hát ezt csinálják, soha ki nem nyitom a számat.
1: Hát lehet, hogy éppen ez a baj.
0: Hát már ez is baj.
1: Hát lehet, hogy nem is ártan egy kicsit, ha a sarkára állnak. Ilyeneket kellene mondani, hogy ha én egyszer kinyitom a számat, meg ha én egyszer elkezdek beszélni.
0: Ha én, az mire? És akkor nem küldenének Bogdányba?
1: Hát lehet, hogy nem, mert tudja, egy kis vaj mindenkinek van a fején.
0: Vaj. Ha én egyszer kinyitom a számat. Ha én egyszer. És akkor... Mondj, nem viselkedem
1: benne. Bent, igen.
2: Mi van, Pomocsi? Maga itt udvarolgat a helyet, hogy a kimutatást csinálnak. Ha jelenteni fogom, miért csúsztunk el?
0: De kérem szépen, most kipróbálom. Tudja mit? Jelentse.
3: Mi?
0: Mi történhet? Jelentse. De ha én egyszer kinyitom a számat.
2: Hogyan?
0: Ha én egyszer elkezdek beszélni.
2: Drága Pomocsi bácsi, csak... Nem vette komolyan. Tudja, hogy én magát mennyire szeretem, drága Pomocsi bácsi.
0: Jó, ez nem rossz.
2: Drága Pomocsi bácsi, remélem nem arra a kis izére gondol.
0: De hogy melyik izére?
2: Hát az a kis túlóra elszámolás.
0: Ha van egy kis vaj, van.
2: Csak udvaroljon nyugodtan tovább, drága Pomocsi bácsi. Ne haragudjon, hogy viccelődtem.
0: Jó, menjen a dolgára, menjen. Viszont látát.
1: Na, mit szól lehet, Pomocsi bácsi?
0: Hát van benne valami, de mondja, gondolj ebben Bogdánt meg lehetne úszni.
1: Hát meg kell próbálni.
0: Igaza van, mi történhetne? Igaza van.
4: Pomocsi, én meg lent kerestek ilyen.
0: Szabadság, osztályvezetőkartás. Egy kis... Kicsit felszaladtam egy pillanatra csak ide.
4: Hát akkor itt mindjárt közlöm magával, hogy nagy kitüntetés érte Pomocsi elvtárs.
0: Ne tessék ma, hallj ezt jól látom.
4: Egy kitűnő szakemberre van szükségünk Bogdányban, és a vezetőség magát tartja erre a legalkalmasabbnak.
0: Kérem, de én nem érdemlek meg ekkora kitüntetést, kérem. Tessék más valakit ebben kitüntetni, jó?
4: Ez már el van döntve, Pomocsi. Maga megy Bogdányba.
0: Igen, megpróbálom, mi történt. Jó, én megyek, de ha én egyszer kinyitom a számat.
4: Mit mond?
0: Semmű. Ha én egyszer elkezdek beszélni.
4: Mondja, Pomocsikám, te maga nem akar Bogdányba menni?
0: Akar a fene, de hogy akar. De ha én egyszer kinyitom a számat.
4: Üljünk le, Pomocsikám.
0: Nem kell üldögélni, tessék, csak parancsolni.
4: Hát én nem tudom, hogy maga mit hallott, de szavamat adom magának, hogy összesen három rolni volt.
0: Hát fog ez menni már.
4: Három micsoda? Három rolni.
0: Három micsoda rolni?
4: Három rolni tapéta.
0: Aha. Vaj, vaj, kis vaj, kis
4: vaj. Az irodát már ki kellett tapétázni, ez nem vitás. És mondja, hát mit csináltam volna azzal a három rolni valami megmaradt? Hát nem dobhatom ki, ez világos.
0: Mint a baj, hogy.
4: Szóval kitapétáztam vele az ebédlőmet. Tudja, milyen kis ebédlőm van.
0: Hát honnan tudja, még nem hívott meg ebédre sose.
4: Tényleg, maga még nem is ebédelt nálunk. Melyik vasárnap ér rá?
0: Várj, most vasárnap.
4: Imádom a kacsát. Az lesz.
0: Jó.
4: És ami ezt a Bogdányt illeti, én mindent el fogok követni, hogy más küldjenek. Jó. Persze ez nem csak rajta múlik.
0: Az csak bízza rá, mert ha én egyszer kinyitom a számat.
4: És erről, amiről beszéltünk, erről ne tudjuk.
0: Hát idáig se tudtam.
4: Köszönöm, kedves Jenő bátyám, aztán el ne felejtsd.
0: Jó.
4: Vasárnap várlak kacsára.
0: Jó, kész csókomat, aztán legyen rendesen, jó megcsinálva a kacsára. Szervusz. Mondja, drága Jolánka.
1: Tessék.
0: Mondja, maga tudott erről a Spulmirról, vagy miről? Három Spulmirról?
1: Én itt mindenről tudok.
0: Mindenről. Hála Istennek. Örökös állása van már.
5: Mondja, Pomocsi kartár. Zala Ertárs beszélt már magával?
0: Ilyen, hogy nem? Meghívott vasárnap ebédre, igen.
5: Ja, értem, búcsú ebéd.
0: Hogy-hogy? Hogy-hogy búcsú? Zalát áthelyezik, vagy mi?
5: Magát helyezik el, Pomócsi kartás, de nem kell kétségbe esni, hát nincs olyan messze az a Bogdány. És erre legyen büszke, mert ez tulajdonképpen kitüntetés.
0: Nem kaphatnék inkább egy Kossuth díjat.
5: Örülök, hogy ilyen jó kedve van, szóval hétfőn indul.
0: Na-na, ahhoz még nekem is lesz egy-két szavam.
5: Tessék?
0: Hát ha én egyszer kinyitom a számot.
5: Hogy? Én nem értem.
0: Ha én egyszer elkezdek beszélni.
5: Nem tudom maga, mire gondol.
0: Még én se, de valami lesz.
5: Most már sejtem, mert szeretnék magával beszélni, Pomócsi kartás. Üljünk talán le egy kicsit, parancsoljon.
0: Én nem más híma.
5: Tessék, parancsoljon talán. Megkínálhatom talán egy szivarral.
0: Hát, nagyon köszönöm, Csűvi, sok vaj lehet ám.
5: Nézze, én csak egy kérdést teszek fel.
0: Parancsoljon.
5: Olyan messze van az a Daru utca a Seregély utcától?
0: Tessék valami más kérdezni, nem tudom.
5: Na látjad, ilyenek ezek a pletykák, csak beszélnek a levegőbe.
0: Hát kérem, még egy szót se szóltam én, kérem.
5: Fogadok, azt se tudja, hogy hol a Seregély utca.
0: Nem tudom.
5: Ide nézem, Pomocsi kartán.
0: Igen.
5: Mondjuk, ez itt a Lajos utca.
0: És apró házakkal.
5: Igen. Ez itt a Daru utca, és ez itt a Seregély utca. Igen. Na, hát messze van ez?
0: Hát Bogdány messzebb van az
5: biztos. Adja azt a Bogdán, én úgy se engedem magát oda küldeni.
0: Akkor minek beszélünk annyit? Nem megyek.
5: Nem, én ezt tisztálni akarom. Mondja, olyan nagy dolog az, amikor hazavisz az a vállalati kocsi, és egy kis kerülővel leteszem Jolánkát a Seregély utcánál?
0: Nem, kisvaj, ez nagyon. Jolánkáért én is tennék egy kerülőt.
5: Örülök, hogy ez a véleménye, Pomócsikám. Hát csak ezt akartam megbeszélni.
0: Jó, mi van az ebéd, de nem hívott ebéd?
5: Ami pedig Bogdánt illeti, én magam mellett leszek. Ilyen. Még csak a vezért kéne megpuhítani.
0: Azt csak bízza rám.
5: Azt ajánlom, menjen be hozzá és kérje meg szépen.
0: Megkérni? Hát mi vagyok itt? Benn van az öreg?
1: Bent van.
0: Bízza rám, csak majd van. Mert ha én... Bízza rám!
5: Na, ezt leszereltem. Magának volt igaz a Jolánka ezzel a kocsival.
0: Ugye? Nem éri meg.
5: Tudja, nem szeretném, hogy a vezér fülébe jusson. Akármilyen kis dolog is. Ez egy makulátlan, tiszt ember, és a legkisebb szabálytalanság is kihozza sodrából. Kíváncsi vagyok, hogy el tudja

0: Én célozni, ha merem én kinyitni a számot.
1: Csak merje, én nem folytom el a kritikát, de az ilyenfajta célozgatást nem tűröm. Üljön le!
0: Valamibe beletraffáltam már.
2: Hát ez egy tejcsarnok itt, de már
1: az iroda nem várhat 2 hétig, amíg a szövetkezet felküld ide egy embert?
2: Persze, hogy nem várhat. Én is ezt akartam mondani.
1: Na hát, akkor én csak egyet kérdezek. Jogom van akkor nekem Maszek lakatost hívni? Igen vagy nem?
2: Mit tudom én? Ez még nehezebb, mint az a...
0: Daregély utca, vagy milyen utca.
1: Feleljen!
0: Igen. Joga nincs.
2: Nincs joga.
1: De igenis, jogom van.
2: Hogyne volna jogom?
1: Jogom van, jogom van. És hogy ez a lakatos véletlenül az én házmesterem, ahhoz magának semmi köze. A saját zsebemből fizettem a érdekét.
0: Engem csak az érdekel, hogy mi van Bogdánja?
1: Jaj, hát mi csinálja? Hát muszáj valakit leküldenem.
0: Nem mehetne oda is egy Maszek, kérem?
2: A házmester, aki a kulcsot csinálja.
1: Jó, majd megpróbálok valamit. Na, magasak, menjen és végezze a dolgot.
0: És a kulcsot ne adjon
1: meg? Megint kezdje a kulcssal. Mondtam, hogy elmehet.
0: És megmaradok ebbe a pozícióba?
1: Persze, hogy megmarad.
0: Kulcs pozícióba.
1: Jolánka, kéretem Szabó és zavakartásakat.
3: Igen.
1: Na, tessék. Íróasztal kulcs. Már ez is baj. Pomócsi, mint purifikátor.
4: Tessék.
1: Ja, azért kérettem az eltársakat, hogy dönteni kellene végre ebben a Bogdány ügyben.
2: Se már döntöttél, bár véleményem szerint.
5: Hát, úgy emlékszem, Pomócsit említetted, de ha ez nem végleges...
1: Jó, nem, meg kell gondolni, igen, hogy tudjuk-e mi itt Pomócsit pótolni.
2: Az ki van zárva?
5: Hát, végső fokon... Pomócsi csak egy van.
1: Igen, és azt hiszem, hogy fejlődik. Minden kis hibát szemmel tart, és van bátorsága felfelé is kritikát gyakorolni.
2: Az biztos.
5: Szerintem menjen Simacsek. Elvégre ez egy kitüntetés.
2: Persze, a Simacsek.
1: Helyes. Akkor Szabó elvtárs, közöld vele, szervusz.
5: Zala elvtárs, közöld vele, szervusz.
2: Jolánka, kérem, közölje vele. Viszontlátásra. Mi van, Jolánka?
3: Jaj, gratulálok, Pomócsi bácsi. Maga marad, Simacsek megy Bogdányba.
0: Simacsek, sajnálom, jaj. És tudja már szegény.
3: Nekem kellene közölnöm vele, de... Drága Pomócsi bácsi, tegye meg, mondja meg neki kíméletes.
0: Én nem mondom, én nem vállalkozok.
6: Maga, itt van Pomócsi.
0: Igen, itt vagyok, igen.
6: Nos, tudja már.
0: Én tudom, ő nem tudja, miért.
6: Tehát... Mit mondjon ilyenkor egy jó barát?
0: Igen.
6: Lehet, hogy egy nagyon kedves hely ez a Bogdány. Biztosan van vendéglő.
0: Vendéglő.
6: Halászlé.
0: Halászlé, az van mondja.
6: Ákác.
0: Ákác, van ákác.
6: Én a maga helyébe örömmel mennék oda.
0: Hát akkor mondok egy örömhírt magának. Maga megy le Bogdányba.
6: Én?
3: Igen?
0: Ja, ákác, meg ilyenek vannak, igen.
3: Így döntött a vezetőség.
6: A vezetőség?
0: Igen.
6: Na hát abban én is beleszólok, mert ha én egyszer kinyitom a számad,
2: ez is akkor kimegy le Bogdánba.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
7: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: tőle!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
5: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vas területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Spinderella cut it up one time.

0: Cigiszünet. Ezzel a névvel indítottak egy egyedülálló egészségnevelési projektet a Szegedi Tudományegyetem orvostan hallgatói. Egy Facebook oldalt hoztak létre, ahol leszokás támogató módszerekről, a dohányzás káros hatásairól írnak. Az oldalról és arról, hogy a fiatalok szerint hogyan lehetne és miért kell letenni a cigarettát, dr. Pócs Dávidot, a Szegedi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézet munkatársát, a Cigiszünet oldal kitalálóját, Balázs Zsanett kérdezte.
1: Én a prevenció oktatásával foglalkozok az egyetemen, erre az intézetünkben nagy hagyomány van az egészségnevelés oktatásának, és nézegettem rengeteg ilyen külföldi dohányzással kapcsolatos Facebook oldalban, viszont Magyarországon még nem volt ilyen, úgyhogy végül is így eljött az ötlet.
2: Egészségneveléssel foglalkozó szakemberként mit tapasztal, a fiatalok viszonylag korán elkezdik a dohányzást? Azok után persze, hogy nyilván nagyon sokan kipróbálják a bulikban, vagy különböző társaságokban, belőlük lesznek aztán azok, akik rá is szoknak?
1: Dohányosok 90% az 18 év alatt kezd el dohányozni, többség nem megy be a boltba, és akkor vesz magának cigarettát, hanem az első szállat valakitől kapja, általában kortársaktól, barátoktól, általános iskolába pedig a családi minta az elsődleges, tehát esetleg szülőktől kapják, mivel a dohányzásban ugye a nikotin vegyület ugye függőséget alakít ki, ezért gyakorlatilag néhány szál után már egyre erősebb a vonzódás a cigaretta iránt, a kb. 100 cigaretta elszívása után általában már kialakul a függőség, utána megpróbálja az ember letenni, mert mivel függőségről van szó, nagyon nehéz önállóan letenni, és többször próbálkoznak, mert a dohányzók a középiskolában, később egyetemen, főiskolán többször nem sikerül, és egészen addig nem teszik le, amíg nem jelentkeznek valamilyen betegségek. Mi épp ezért céloztuk meg a Facebookon, Instagram oldalon, keresztül a fiatalokat, hát nem nagyon gondolkoznak el a dohányzás hatásai, pedig ugye vannak rövid távú hatások is.
2: Megosztana velünk egy-két ilyen rövid távú hatást?
1: Az egyik ugye a kozmetikai hatások, a bőr sárga, különböző sárga fogak, hajnak a töredezése, ezek már rövid távon is kialakulnak. Teljesítménycsökkenés, gondolok a sportteljesítményre, tanulmányi teljesítménynek a csökkenésére, hiszen oxigén hiányos állapotot okoz a dohányzás, akkor ugye a rövid távú megbetegedések, egy láz, influenza gyakrabban jelentkezik, ugye azoknak, akik dohányoznak, hiszen az immunrendszerüket is károsítja a dohányzás, illetve ugye a rendszeres használatból maga a megvonási tünetek, ami már a rendszeres használatból fakad, tehát ez is már a fiatalokat is érinti.
2: Milyen tartalmakkal próbálnak ezen az oldalon segíteni azoknak, akik leszeretnének szokni a dohányzásról?
1: Vannak leszokási tippeink, tehát mi 40 leszokási tipp található az oldalon. Mindenkinek javaslom a fényképek között az albumokat, ezeket albumokba rendeztük. Kiemelném, hogy nem csak a leszokni vágyókat akarjuk segíteni, hanem azokat is, akik nem akarnak leszokni, nekik a egészségre irányít a figyelmüket, és van egy külön albumunk, hogy mit tehetnek a dohányzók az egészségükért, kezdve a táplálkozással, a mozgással, orvosi vizsgálatokkal, illetve a dohányzás illemszabályai is egy fontos üzenetünk, egy külön album, hogy milyen olyan illemszabályok vannak, amik a dohányzók és nem dohányzók közötti konfliktusokat hivatottak tompítani.
2: És a dohányzás szeretet nyelve, ez mit jelent pontosan?
1: Van egy ilyen albumunk, és ez a dohányzás szeretet nyelve, ez pedig azoknak a nem dohányzóknak szól, akiknek vannak dohányzók környezetükben is szeretnének segíteni a leszokásban, és meg kell találni a dohányzóknak a szeretett nyelvét. Nyilván nem a vitatkozás vagy a konfrontálódás fog sikerre vezetni, hanem ebben összefoglaltuk, hogy mi ez a empatikus, megértő hozzáállás, ami segíteni tud egy dohányzót a leszokásban.
2: Említette, hogy fiataloknak is szól ez az oldal. Fiatalok működtetik fiataloknak, vagy pedig ön, mint szakember, azért akár ezekben az ön által említett tanácsok ellenőrzésében is kiveszi a részét? Hogyan oszlik el a munkafolyamat?
1: Az oldalt egyetemisták működtetik kurzus keretein belül. Én a szakmai ságot felügyelem, illetve leszokástámogatás módszertanába segítek, de maga a kreatív tartalmakat az egyetemisták szerkesztik. Gyakorlatilag az Instagram, mondjuk inkább a fiatalok vannak nagyobb számban, a Facebookon pedig a 18 év feletti korosztály képviseltet inkább magát.
2: Az ön oldaluk milyen specialitásokkal rendelkezik, amikkel esetleg más oldal nem?
1: A mi sajátosságunk, hogy nem teszünk fel félelmet keltő tartalmakat, illetve nem ítéljük el a dohányzókat, és gyakorlatilag ennek köszönhető, ennek a nem félelmet keltő, nem ítélkező, inkább elfogadó, empatikus hozzáállásnak, hogy mostani kb. 5000 követőnkből 3000 az dohányzó, tehát aktív dohányzó emberek követnek egy leszokáspárti oldalt, ami lehet, hogy kicsit meglepő, de a felmérések is azt mutatják, hogy a dohányzóknak a több mint fele az gondolkozott a leszokáson az elmúlt egy évben. Tehát én azt mondom, hogy ez nem meglepő, hiszen a dohányzók is tudják, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak a dohányzásnak, hiszen rajta van a cigis dobozon is, és a többség az le szeretné tenni a cigarettát, csak hát ugye önerőből ez nem olyan egyszerű, hiszen egy függőségről beszélünk, és itt van jelentősége ezeknek a leszokás támogató lehetőségeknek, mint a mi oldalunknak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
11: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, elfelejtett

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a telfőszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Mostantól a Gyesev is havonta közli, mennyire tudják tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a minisztérium célja, hogy teljes legyen az utastájékoztatás és az átláthatóság az összes vonalon, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztást, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A Magyar Hungarometer szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg Nyugat-Délnyugat-Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szórványosan záporok, zivatarok előfordulhat. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói, Csiki Dámai, sziasztok!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés. Szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg. Olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyothalló fiatalok átfogó képet kapjanak a diákmunka világáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál. Fontos kérdés az akadémia jövője is. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz, a tanuláshoz és a fejlődéshez. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz. A tanuláshoz és a fejlődéshez való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a siket és nagyothalló emberek sikeresen érvényesülhessenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel, és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!
0: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója, egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a Szolnoki Kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden ötödik helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A félfalu eljött, és mindenki, aki szeretett volna az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé. A felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1 millió 15 ezer forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a Szolnoki Hetényi Géza Kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet Tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült, 7 tanteremmel elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Máltai Szeretett Szolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, 4 pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat arra, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen tanulnának ezen a pályán, a Máltai Szeretett Szolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Máltai iskolában a 40 fős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül 8 tanárképzőbe járnak, sőt, van közülük, aki ezzel egy időben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat. A Máltai Szeretett Szolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri, a kismamákat és a papákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Máltai bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja, a Kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Máltai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Máltai Szeretett Szolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra, a fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet. A Máltai Szeretett Szolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol 600 adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde és óvoda, illetve iskola számára. A Máltai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bált teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák 1/5 kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Mátai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombolajegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 000 000 forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára? Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része. Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlátok. Az állásinterjúkon és a kiválasztási folyamatok során gyakran a korlátokról esik szó, inkább, mint az erősségekről. Pedig hosszú távon éppen azok a készségek határozzák meg a sikeres munkavégzést, amelyek egy jó csapat minden tagjánál értéket képviselnek. A precizitás, a probléma megoldó gondolkodás, a kitartás, az együttműködési készség, vagy a megbízhatóság nem

játékossághoz vagy egészségi állapothoz kötődik. Ezek olyan kompetenciák, amelyek minden munkahelyen fontosak lehetnek. Érdemes ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltató múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Műsorajánló.
1: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a vagyonvédelmi hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten, de a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyanaz érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
4: Szép napot kívánunk mindenkinek! Én a magam részéről ismételten csak egy kisebb pakkal készültem a mai útunkra. Megfogadtam Szomer Gábor László Vazul tanácsát, aki egyébként továbbra is utitársam itt a világjáróban.
5: Szép napot kívánok mindenkinek, velem szemben pedig Nacsa Móni, mint másik állandó úti kísérőjük minden héten itt a világjáróban. Móni, egyetlen egy gond van most ezzel a nagy pakkoddal, az a helyzet, hogy most az összes országban meg fognak bírságolni, ahova megyünk. Ráadásul ma nem is egy országban, nem is kettőben, nem is három, hanem összesen 10 országba fogunk ellátogatni. Most gondold már el, mennyi pénzbe fog kerülni ez a túlsúly.
4: Szomi, vannak dolgok, amelyeket meg lehet vásárolni, de egy utazás 10 mini államba velem egyszerűen felbecsülhetetlen.
5: Ugyanis ma különleges utazásban lehet részük mindazoknak, akik velünk tartanak a következő egy órában, hiszen szokásainktól eltérően most nem egy helyre kalauzoljuk önöket, hanem megnéztük a térképen, megpróbáltuk nagyítóval megkeresni azokat a helyeket, amik területükből adódóan nagyon-nagyon picik, viszont önálló országként szerepelnek a földgömbön. Így megkerestük azt a 10 mini államot a világban, amiről mi úgy gondoljuk, hogy még a józan paraszti turista is mihez képest eljuthat ide.
4: Földrajzi és történelmi okokból sok mai ország területe meglehetősen kicsire sikeredett. Határozott vezetőinknek köszönhetően a nagyobb államok közé ékelődve is megőrizték azonban önállóságukat. A régi korokban a világ végének számító szigetek a közlekedés fejlődésével a turizmus gyöngyszemei lettek. Sikereik titka a jó helyzetfelismerés és a rugalmas reagálás a világ változásaira.
5: És hát ahogy mondottuk, a mai kínálatunkban 10, azaz 10 darab mini állam szerepel szerte a világból. Mindjárt kezdünk majd a Róma belvárosában található országgal, nem mással, mint a Vatikánnal.
4: Aztán el fogunk látogatni még mindig itt Európában, San Marinóba.
5: Aztán jön két sziget, ami egy országot foglal magába, ez Saint Kitts és Nevis.
4: Aztán ismételten csak Európa Dél-Franciaországba utazunk, a legdrágább európai helyre, ez nem más, mint Monaco.
5: Egy újabb sziget, ami egy újabb ország is egyben, ez nem más, mint Nauru.
4: Liechtenstein, amelynek a fővárosa nem Liechtenstein.
5: Andorrába is mindenképpen teszünk egy utazást.
4: Illetve megyünk egy szigetre, hívjuk őt Barbadosnak.
5: Egy különleges, egzotikus helyet is meglátogatunk, Aruba szigetét.
4: És zárjuk a sort Grenadával.
5: Úgyhogy utazásra fel 10 ország, 10 mini állam, 1 óra, ez pedig a világjáró.
2: Hobbi rádió.
6: Fogalmam, hogy melyedek ki a busztába.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Vágjunk is bele utazásunkba, nézzük, hogy mit érdemes megtekinteni a világ egyik legszentebbnek mondott helyén, a Vatikánban.
2: Érdemes tudni, hogy a Vatikán a világ legkisebb független állama, méghozzá a Vatikánvárosi állam, hogyha hivatalos nevét szeretnénk nevezni. Az ország alapterülete ugyanis mindössze 0,44 század négyzetkilométer, tehát ezt tessék elképzelni egy körülbelül 200 méterszer 200 méteres teret. Ennyi az egész ország. A Róma belvárosában található városállam önálló világi állam, és egyben a római katolikus egyház a Szent Szék központja is. Államformája teokratikus monarchia, az államfő és a kormányfő pedig a mindenkori pápa, jelenleg 16. Benedek.
1: A hivatalos nyelv itt a latin, de a gyakorlatban többnyire olaszul beszélnek. Született vatikáni állampolgár nem igen létezik, az ország állampolgárai ugyanis a pápán és a kardinálisokon kívül a vatikáni hivatalokban dolgozó, többnyire szintén egyházi személyekből, illetve a svájci gárdisták tagjaiból tevődnek össze. Ez a létszám nagyjából 600 lélek körül van. A Vatikán kizárólag diplomata útleveleket bocsát ki.
2: Az állam nem tagja az Európai Uniónak, de eurót használnak, és még saját érmékkel is rendelkeznek. Bevételei többnyire a különböző, főleg olasz banki érdekeltségekből, a világ minden tájáról érkező adományokból, illetve a kegyszer árusításból, na meg hát bélyek kibocsátásból áll össze, na meg hát abból a nem kevés millió turistából, akik rendszeresen felkeresik a vatikáni Szent Péter bazilikát.
1: Megint máshova megyünk, még mindig itt Európában, jöjjön San Marino.
2: San Marino a világ ötödik legkisebb állama, az Észak-Olaszország ölelésében található San Marinói köztársaság alapterülete mindössze 61 négyzetkilométer.
1: San Marino a legrégebbi ma is fennálló köztársaság, melyet 301-ben alapított egy kőfaragó, Szent Marinus alias San Marino. A monda szerint Dalmáciából érkezett 301-ben, és kolostort alapított a Titán hegyen, hogy a Diocletianus császár által üldözött keresztényeket ott befogadhassa. Őt tekintik a San Marinoiak a köztársaság megalapítójának is. Írásos dokumentum azonban csak 885-ben említi a kolostort és a körülötte kialakult települést, amelyet alapítójáról, San Marinóról neveztek el.
2: Fő bevételi forrása mi más lenne, mint az idegenforgalom. A turisták elsősorban a három festői 13. századi erődöt látogatják, illetve a főleg gyűjtőknek eladott, egyébként csak az országon belül érvényes postai bélyegek értékesítése is profitot jelent. Monakóhoz hasonlóan San Marino sem tagja az Európai Uniónak, mégis euró az ország pénzneme, és szintén vannak saját érméi is. San Marino fővárosa San Marino, a hivatalos nyelv pedig az olasz.
1: Politikai érdekesség, hogy az államnak két államfője van, akiket a parlament választ fél évre. A hatalmi ágak szétválasztása egyébként itt nem valósult meg, hiszen a nagy tanács választja meg a 12-ek tanácsának tagjait, tehát a törvényhozói hatalom az igazságszolgáltatási hatalom felett áll.
2: Ugye hát itt megkérdőjeleződik, hogy fél év alatt mit tud elérni egy államfő politikai ügyben, de hát San Marino nem olyan nagy ország, egyenes arányosság állhat fönt az ország nagysága, illetve a politikai hatalom között, illetve ennek időtartama között, gondolom
1: szerintem
2: én.
1: Szerintem teljes lehet a béke és a happiness San Marinóban, már ami a gazdaság érdekeltségeket is illeti, hamarosan folytatjuk, megnézzük Saint Kitts és Nevist, illetőleg még Monakóba is ellátogatunk. Én természetesen majd igyekszem Szomira vigyázni, nehogy egy rulett asztalnál kössön ki.
3: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Mai világkörüli utazásunkban tényleg szó szerint kell érteni a világkörüli utazást, hiszen ellátogatunk a világ 10 leghírhettebb és legminibb államába. Előzőleg már meglátogattuk ugye a Vatikánt, illetve San Marinót, és akkor folytassuk utazásunkat egy különleges két szigetből álló országgal, ami nem más, mint Saint Kitts és Nevis, hogyha hivatalos nevén szeretnénk nevezni, akkor bizony azt kell mondanunk, hogy Saint Kitts és Nevis államszövetség. Ez az ország a kis Antillákhoz tartozó, szélcsendes szigeteken található, két darab vízben gazdag, hegyes szigetből áll az ország, a két sziget egymástól 3 km távolságra található, és hát Saint Kitts és Nevis területe 261 négyzetkilométer.
2: A cukornád termesztésére alkalmas szigetek, amelyek az angol és francia gyarmatosítások egyaránt vonzottak, 1783-ban az angolok birtokába jutottak. A függetlenséget 1983-ban kiáltották ki, az azóta még mindig második Erzsébet az ország királynője, az államfői teendőket az őt képviselő főkormányzó látja el.
1: A hivatalos nyelv itt Saint Kitts-en és Nevisen az angol, és kelet-karibi dollárral lehet itt fizetni. Fővárosa a Saint Kitts szigetén lévő Basseterre. Egyébként sok képen látszik, hogy a két sziget gyönyörű, sőt sok helyen még teljesen érintetlen parttal rendelkezik, homokos, világos kék vízű, egy szóval Saint Kitts és Nevis igazi karibi ország.
2: Igen, és a Karib-tenger kalózaihoz hasonlóan Szomi is itt Saint Kitts és Nevisen igyekez a homokba rejtett mély alagútban rumot keresni. Egyelőre sikertelenül, de kedves Szomi, hogyha ne talántán hőgutát és napszúrást kapnál, azért rám számíthatsz.
1: Péntekkel nem, de csütörtökkel találkoztam.
2: Nagyon örülök neki, ez a rumhatása, kedves hallgatóink. Folytassuk utazásunkat, innen a karibi térségből visszatértünk, egészen pontosan Dél-Franciaország aprócska csücskébe, Monakóba. Mit érdemes erről tudni?
1: A monakói hercegség a világ legsűrűbben lakott független országa. Gyakorlatilag teljesen urbanizált, hiszen egyetlen város foglalja el a mindössze 1,93 négyzetkilométernyi alapterületét, Monakó pedig egyben a főváros is. Az államforma alkotmányos monarchia, az uralkodót a 13. század óta, tehát már az 1200-as évektől kezdve egy genovai család adja, jelenleg II. Albert herceg az államfő.
2: A hivatalos nyelv a francia, de az őslakosok monakói, akik egyébként kisebbségben vannak az országban, a helyi nyelvjárást is beszélik, amely az olasz és a francia keveréke igazán dallamos. A legnagyobb népcsoportot, ez közel 47%-a a népességnek, a franciák adják, míg a monakóiak és az olaszok 16-16%-ot alkotnak, a maradék 21% pedig 125 különböző ország állampolgáraiból tevődik össze. 2002-ig úgy volt, hogy amennyiben Monakónak nem lesz trónörököse, úgy automatikusan Franciaország részévé válik, ám ezt egy szerződéssel eltörölték. Monakó nem tagja az Európai Uniónak, de mivel vám és gazdasági unióban áll az unióval, az országban használt pénz nem az euró, sőt, joga van saját érmét is verni.
1: A gazdagok által előszeretettel látogatott törpe állam főbevételi forrásai mi mások lennének, mint a játékkaszinók, a Monte Carlo Rally, a monakói Forma 1-es futam, valamint a Rivierán zajló egyéb rendezvények, na meg hát a gazdag üzletemberek milliárdjai jelentik Monakó bevételeit.
2: Minek utána Szomi belepillantott a monakói gazdasági bank és rulett játék életbe, hamarosan folytatjuk utazásunkat.
1: Megszereztem a szétnek a kódját is.
2: Nagyon örülök neki, a csendes óceánt, illetve még mindig Európát célozzuk, csak úgy jövünk, megyünk a világban, Szomi meg hozzaviszi az én bőröndömet, sőt, szerintem mást is kapok tőle az utazásaink során.
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az,

0: Világjáró, az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Mónit teljes mértékben elkápráztattam, ugyanis, mivel megszereztem ugye az egyik monakói banknak a széfjének a kódját, így az onnan szerzett pénzzel először is ki tudtam fizetni azokat a pótdíjakat, amiket a világ 10 mini államában tett országok fővárosainak repülőterén fizetnünk kellett, másrészt pedig Monakóban találtam Móninak mint korban, mint férfi ideálban hozzá illő, milliárdos úriembert, úgyhogy szerintem nem lehet semmi rossz. Szabad.
2: Szomi, leszel a tanú?
1: Természetesen.
2: Köszönöm szépen.
1: No de hát természetesen, ugye azt ígértük, hogy a világ 10 legismertebb, vagy éppen egyáltalán még nem is hallott, ám de létező mini államába kalauzoljuk önöket. Következő megállunk pedig a csendes óceán nyugati részén található Nauru-i köztársaság, egy koralmészkőből és foszfátból felépülő szigeten található. Alapterülete mindössze 21 négyzetkilométer, ez kisebb, mint a Tihanyi félsziget, így ez a világ legkisebb köztársasága, bár mondjuk nem tudom ehhez a Vatikán mit szólna. Az összes Nauru-ról szóló cikk megemlíti, hogy az egykor, ma már kevésbé virágzó állam gazdasága szinte csak is a foszfát exporton alapszik, amelyben azonban a készletein hamarosan kiürülnek, ezért egyre inkább próbálnak a turizmusra, mint bevételi forrásra koncentrálni.
2: Fővárosa Yeren, a hivatalos pénz nem az ausztrál dollár, a beszélt nyelvek pedig az angol és a naurui. Politikai szempontból érdekesség, hogy bár parlamentális köztársaságról van szó, az államfő és a kormány főszemélye megegyezik, őt a 18 tagú parlament választja tagjai közül.
1: Hogyha valaki azt gondolta volna, hogy a Nauru-i köztársaságnak nincs repülőtere, nagyon tévedett, mivel van viszonylag könnyen megközelíthető, tiszta, homokos, pálmafás tengerpartja pedig rendkívül vonzó. A szigetországot Ausztráliából induló repülőjárattal érhetjük el, már a trópusi éghajlat miatt érdemes kikerülni novembertől februárig tartó monszunt, bár mondjuk már az is egy igencsak embert próbáló feladat, hogy 14-15 vagy még akár 20 órás repülő út árán Ausztráliába eljussunk.
2: Szomi, én szeretném, hogyha olyan lennél, mint a Brad Pitt.
1: Igen.
2: Megtanulnál repülőt vezetni.
1: Jó,
2: és akkor ezentúl, kedves Szomi, amellett, hogy segítesz nekem hozni, vinni a bőröngyeimet.
1: Én leszek a saját bejáratú pilótát.
2: Igen, erre gondoltam.
1: De akkor repülőgépet venned kell, mert hogy én azzal még egyelőre nem rendelkezek.
2: Szomi, visszatérünk Monakóba. Már csak azután, hogy Liechtensteint bejártuk, visszatértünk ugye Európába, a Liechtensteini hercegség a világ negyedik legkisebb országa, teljes területe mindössze 160 négyzetkilométer, ez nagyjából Pécs alapterületének felel meg. Fővárosa, ahogy említettük, nem Liechtenstein, hanem Vaduz. Államformája alkotmányos monarchia, az uralkodó apja 1989-es halála óta második Hans Adam herceg. Az országban németül beszélnek, és az 1923-ban létrejött svájci gazdasági és bámunió óta a svájci frankot használják a fizetésre. Érdemes még tudni, hogy mivel Liechtenstein eredeti elnevezése Fürstentum Liechtenstein, ezért az ottani autók nemzetközi jelzése az FL.
1: És hát a közeli Luxemburggal nem összekeverendő, hiszen azért ott is Luxemburg is ugye hát méreteiből adódóan azért nem olyan nagy ország, ott is nagyon sok pénz, meg ott is nagyon sok bank van, viszont a két ország nem ugyanaz. Hamarosan visszatérünk, és még maradunk Európában, beékelődünk Franciaország, illetve Spanyolország közé, egy igen érdekes nevű országba. Ez nem más, mint Andorra, utána pedig ellátogatunk Rihanna szülőhazájába is, úgyhogy hamarosan visszatérünk.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! 1, 2, 3...

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Tisztelettel jelentem, sikerült megoldanunk Móni repülőgép problémáját, de a monakói úgydönsült barátod által sikerült egyet szerezni, úgyhogy repülőgépünk van, saját bejáratú pilotád van, majd esetleg még azt kellene elérnünk, hogy a világ különböző repülőterein ne kelljen mindig pótdíjat fizetni a hatalmas csomagjaidért, no de hát ez egyelőre még a jövő zenéje. Liechtenstein után maradunk még itt Európában, és hát Franciaország és Spanyolország között félúton bizony meg kell mutatni még egyszer az útlevelünket.
2: Mégpedig azért, hiszen az andorrai hercegség a Pireneusok láncai között megbúvó európai miniállam, ahová mi beszeretnénk jutni. Területe a két nagy szomszédos ország, Franciaország és Spanyolország vitája miatt válhatott függetlenné. Ez ugye a nevető harmadik története. Területe 468 négyzetkilométer, fővárosa Andorra de la Vella.
1: Az elszigetelt kisország vezetői csak nehezen találták meg a gazdasági fejlődéshez vezető utat, de miután az országot vámmentes övezetté tették, hamarosan adóparadicsomként virágzott fel Andorra, fejlett kommunikációs csatornái sokat segítettek abban, hogy a mini állam feltalálja magát az elszigeteltség feloldásában. Andorra hivatalos nyelve pedig a katalán.
2: És akkor térjünk vissza a Karibi térségbe, jöjjön Barbados, 431 négyzetkilométeres ez a sziget, és Bridgetown a fővárosa.
1: És hát nem utolsó sorban érdemes tudni, hogy bizony a mostani pop világ üdvöskéje Rihanna is innen származik, Barbadosról. Az ország neve a spanyol szakállas férfi kifejezésre vezethető vissza, és azzal hozták kapcsolatban, hogy az itthonos fügefák levelei szakára emlékeztetnek.

0: A keleti part mentén erős és állandó széljárás és a sziklaspartnak csapódó hullámok teremtettek lehetőséget a szörfözésre.
1: Az ugyancsak állandó, ám lágy szellő adja Barbados kellemes trópusi klímáját. A csodálatos tengerpartok mellett találhatunk itt még dombokat és szakadékokat is, illetve az ezekhez tartozó növény és állatvilágot sem érdemes figyelmen kívül hagyni. Barbados közepén bőséges barlangsor van, és felszín alatti tavak, amik olyan kitűnő ivóvízellátást biztosítanak, amik a világon a legtisztábbak közé tartoznak, úgyhogy Barbadoson nem nagyon fogunk találni víztisztítókat.
0: Barbados nem csak a természeti jellemzői miatt szép, de büszkélkedik még sok szabadidős lehetőséggel, éjszakai élettel, zenével, történelemmel és néhány nagyon jó étteremmel. De ami Barbadost igazán különlegessé teszi, és amiért a látogatók mindig időről időre visszatérnek, az az ok maguk, az emberek.
1: Meg a rum
0: is. A barbadosziak barátságosak, mindig készek arra, hogy a vendégeket egy szívmelengető mosolyjal üdvözöljék.
1: Meg egy torok melengető rummal.
0: Szomit már csak rummal szokták üdvözölni itt Barbadoson. Az ember szinte az otthonának érzi a helyet, és újra vissza akar térni erre a szigetre, erre az egyedi karibi paradicsomra, ami meglepően barátságos és kifinomult, szórakoztató és elbűvölő.
1: Természetesen utazásunk még nem ért véget, hiszen előttünk áll még két remek kis mini állam, ami a világ előtt annyira még nem ismert, viszont mindenképpen felfedezésre vár. Szóval hamarosan visszatérünk, és ellátogatunk a mai mini államok terén tett látogatásunk utolsó két színhelyére, Arubára és Grenadára.
2: Világjáró, azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Lassacskán, de hát véget kell vetnünk utazásunknak, hiszen 10 mini államunkból már 8-at mindenképpen kivégeztünk szőröstől, bőröstül, no de hát talán a végére hagytuk a legexotikusabbakat és a legjobban felfedezésre váróakat. Itt van mindjárt Aruba, aminek a fővárosa nem más, mint Orleans-stát. Egyébként Aruba egy körülbelül 36 km hosszú és 11 km széles, 193 négyzetkilométer területű sziget a Karib-tenger déli részén, 29 kilométerre északra a Venezuelához tartozó Paraguana félszigettől. Formailag egyébként Hollandiához tartozik, ám mint autonóm terület. Európaiak először egyébként akkor hallhattak Arubáról, amikor Amerigo Vespucci és Alonso de Ojeda erre járt 1499. augusztusában. Aruba évszázadokon át spanyol gyarmat volt, majd pedig 1986-ig a Holland Antillák részét képezte, ekkor vált önálló autonóm tagjává a Holland királyságnak. 1990-ig tervezték a teljes önállóvá válást, de hát végül lemondtak erről a státuszváltásról, és hát nézzük, hogy miért is érdemes Arubára utazni.
0: A különleges földrajzi képződmények, a növényvilág, a fehér homokos tengerpartok, a strandok, az extrém vízisportok és a búvárkodás miatt. Amivel érdemes utazni, repülővel Budapestről hollandiai amsterdami átszállással már megközelíthető, és amikor érdemes, hát leginkább decembertől áprilisig, éghajlata pedig trópusi.
1: Ami nagyon fontos és nem elfelejthető, hogy az Arubába való utazásunkhoz vízum nem szükséges, amennyiben két hétnél tovább nem szeretnénk maradni. Ami a helyi viszonyokat illeti, a közbiztonság jónak mondható, a településeken a spanyol, a holland és a portugál stílus egyvelege figyelhető meg. Azért tényleg tessék elgondolni, milyen kis érdekes világ lehet ez, ahol spanyol, portugál és holland ízek, szokások, hangulat keveredik. Ami a helyi közlekedést illeti, a legjobb autót bérelni a sziget felfedezésére, busszal is közlekedhetünk, taxit pedig bármelyik hotel közelében találunk.
0: Nézzük a helyi ételeket, italokat. A kukoricalisztből készült lepény és a jambó, az okrából, sózott, füstölt húsból, hagymából, zellerből és időként halból álló zöldségleves kihagyhatatlan. A Saba Spice egy rum alapú fűszerezett szeszes ital, Szomiennek mélyebb tanulmányozására vállalt kísérletet.
1: És hát, hogy a Arubán járunk, mit is érdemes vásárolnunk? Asztalterítőt, dísztárgyakat, apró ajándéktárgyakat, és hát ami valóban szükséges lehet Arubán a való utazásunkkor, a meleg miatt szellős pamut ruházat, kalap, fényvédőkrém, biztosítás, illetve jó, hogyha azért beoltatjuk magunkat hepatitis A, hepatitis B, hastifusz, diftéria, tetanusz és veszettség ellen.
0: Szóval kalandvágyóknak figyelmébe ajánljuk ezt a bizonyos szigetet.
1: És hát kérem szépen, elérkezett utolsó állomásunk a világon található legfontosabb mini államok közül, ez pedig nem más, mint Granada, aminek a területe mini államhoz képest

0: Budapest egész nagynak mondható egyébként, 344 négyzetkilométer, Grenada fővárosa pedig nem más, mint St. George.
1: Grenada a közép-amerikai kis Antillákhoz tartozó szélfelőli szigetek csoportjában található, két nagy és több kisebb szigetből álló ország, amelyet Kolumbusz Kristóf fedezett fel 1498-ban. A kétharmad Budapest területű volt brit gyarmat 1974-ben nyerte el függetlenségét.
0: Az eredetileg karib indiánok laktak Grenada szigetét, Kolumbusz fedezte fel, mint már mondtuk, 1498 őszén, méghozzá harmadik útja során. A szigetet 1762-ben az angolok foglalták el, majd pedig ezután kétszer cserélt gazdát 1958 és 1962 között. A Nyugat-Indiai Föderáció tagja volt, 1964-ben Nagy-Britannia társult állama lett, a teljes függetlenséget 1974. február 7-én kiáltották ki a brit nemzetközösség tagjaként.
1: Grenada egy sziget a Karib-tenger délkeleti részén, illetve több kisebb sziget tartozik még hozzá. Ezek közül Grenada a legnagyobb, a népesség nagy része is itt él. A szigetek vulkáni eredetűek, rendkívül gazdag termőfölddel. A szigetország felszíne hegyvidékes, ahonnan néhány folyó mentén az utazók gyönyörű vízeséseket csodálhatnak meg. Az éghajlat trópusi, az esős évszakokban meleg és párás, amit a száraz évszakban a megváltozó szélirány lehűt.
0: Grenadát egyébként fűszerszigetnek is hívják, mivel ez az ország a vezető néhány fűszer termelésében. Fahéj, szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió, citrusok héja, vadkávé, a helyiek által nagyon kedvelt fűszerek, továbbá fontos export cikkek. A hagyományos strand és vízisportok leginkább Grenadát délnyugati területein és a partvonalon lesz pontosul, azonban az ökoturizmus is jelentősen nő. A legtöbb környezetbarát vendégház St. David és St. John községekben található. Itt Grenada szigetén. Hát kérem szépen, az elmúlt egy órában a mai világjárunkban nem kevesebb, mint 10 országot öleltünk fel, legyen az akár a Vatikán, Monaco, Barbados, Aruba, vagy éppen Liechtenstein is. Egy biztos, a világban oly sok mini állam található, hogy ezt megszámolni akár nem is lehet. A legtöbbébe el lehet utazni turistaként, viszont szerintem mindenképpen megfelelő anyagi fedezettel, tehát igen jelentős pénzmennyiséggel adatik meg a lehetőség, hogy a világ mini államaiba ellátogathasson az átlagos turista.
1: Következő utazásunk alkalmával Szomit kicsit tehermentesítem. Szomszédos államba fogunk ellátogatni, egészen pontosan Szerbiába. Ott fogjuk megnézni azt, amit mi érdemesnek és fontosnak tartunk, arról nem is beszélve, hogy Szomi határozott tapasztalatokat fog gyűjteni a kultúra, az evés, ivás terén.
0: Mi mindenképpen várjuk Önöket, akkor is tehát Szerbiába utazunk a következő alkalommal. Én megmondom őszintén, a magam részéről, én Aruba szigetéről intek Önöknek búcsút, én Szomer Gábor voltam.
1: Aki pedig visszatért kisbőröngyével Budapestre, Ferihegyen, az nem más, mint Nacsa Mónika.
0: Köszönjük szépen a figyelmüket, egy hét múlva újra világjáró, akkor is utazzanak velünk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát. Te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni keresztül. Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: hobbiradio.hu
4: A rádiót műsorajánló.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Live.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdély Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
12: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Műsorajánlót hallottam.

0: Klubi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorlógépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
6: Svint András, H5WH.
5: Tanár úr, 2 témáról fogunk most beszélgetni. Az egyik, hogy 90 éves az MRC, vagy ha úgy tetszik, BME. A kezdetekről, ha mondanál néhány szót.
6: Amit tudok, hiszen sokat bujkáltunk és igyekeztünk összeszedni sok mindent. Rasics Jándér nagyon jól összeállította a dolgokat, sok minden a honlapunkon van. Egy, ami nekem újdonság, és ami ez évben került előre tulajdonképpen, azok a jegyzőkönyvek, amelyek tükrözték, hogy hogyan is küzdködtek az alapítástól kezdve a létükért végül is a MRC tagjai. Számomra meglepetés volt, hogy nem igazán különbözött a jelenlegi vagy a múltban lévő helyzet attól, ami akkor volt. Másszóval minden évben meg kellett küzdeni valamivel, és minden évben kellett találni érdekességet, ami megfogja a tagokat. A sok érdekesség között a legnagyobb találmány volt az első adókészülőknek a kapcsolási rajza, ami végül is a 90 MRC QSL lapunkon is megjelent, és a honlapunkon is, amely döbbenetes szerkezet helyzetre mostani szemmel nézve, hogy hogy lehetett abból jelentős teljesítményt kivenni, mégis egy szóló oszcillátor, és nagyon tetszett a megoldás, és jó, hogy megtaláltuk. Nem találtuk meg viszont az első vevőkészülékeket, nagyon keressük, ha valakinek van háttere, nagyon örömmel veszük. Viszont újdonság, amit meg lehet hallgatni a weboldalunkon, 1930-ban vagy 32-ben volt tanár alelnök vagy tanár elnök Szigmet Alfréd, akivel még a 70-es években sikerült az Amerikában beszélnem, megkerült a hangfelvétel egy magnókazetta, előkerült a régiségeim közül, és föltettem a weboldalunkra, érdekes meghallgatni egy akkori véleményt és egy akkori embernek a véleményét. Végül is még ami ránk vár, és amit szeretnénk tovább megismerni, az a háborús évek, amire van ismét három kazettám, de digitalizálni kellene, ami azt tükrözi, hogy a háború idejében egyáltalán hogy élte túl a MRC ezeket a háborús éveket, és utána újabb sötét luk következik a háború utáni időszak, ami az 50-es évekig terjed. Tehát ezen búvárkodunk és küzdünk, de azt hiszem a lényeget elmondtam, hogy a lét a küzdés maga volt végig.
5: Kik voltak tagjai az MRC-nek, a BME-nek és újra az MRC-nek?
6: Igen.
5: Lehettek tagjai?
6: A tagság egy érdekes volt, tehát ahogy én ismerem, ajánlások alapján lehetett belépni, de ami számomra döbbenet volt, hogy amikor én már mérnök palánta voltam, már tanultam csak, akkor a Pattantyús név az egy nagyon nagy professzort jelentett, akinek a mechanikával foglalkozó könyvei és kézikönyvei azok világhírűek, és a minden gépészmérnöknek ott áll, úgy érzem, az asztalán. Ez a Pattantyús volt az elnöke nagyon sokáig a rádióklubnak, tehát nagyon érdekes számra is döbbenet volt, hogy végül is egy gépész professzor volt az, aki összefogta a rádióklubot, és azt is ki tudtuk olvasni, hogy nagyon nehezen lehetett bejutni a tagok sorába, és különösen az első engedélyt a háborús, az első világháborús követő időszakban nagyon nehéz volt megkapni.
5: Ez volt a múlt, egy kicsit beszéltünk a jelenről, és én úgy gondolom, hogy fantasztikusan jó hír az, hogy Magyarország tagja lett a Nemzetközi űrügynökségnek. Mit jelent ez az egyetemnek, mit jelenthet ez a rádióamatőrnek?
6: Döntően az egyetemet emelném ki, az egyetemet meg általában a hazai mérnököket, hiszen az ezáltal tagságunk jelképesen egy nagy kaput nyitott meg. Lehetőségünk kínálkozik arra, hogy bekapcsolódjunk olyan nagy európai programokba, amit közös zsebből csinálnak, tehát az ezáltal tagok adják össze a tagdíjakból a pénzt, és ebből lehet nagy-nagy projektekbe bekapcsolódni, amiről eddig még álmodni sem mertünk. Ez egy nagyon nagy lehetőség. A másik pedig valóban egy visszahatás az egyetemi oktatásra, hiszen amikor régebben kérdeztek a hallgatóim, hogy ugyan hol tudnának elhelyezkedni, ha speciálisan érdeklődnének a űrtechnológia iránt, akkor az volt a válasz, hogy egyértelműen menjenek nyugatra, hiszen máshogy nincs lehetőségük. Most ez megszűnik, itthon maradhatnak, és remélem minél többen is itthon is maradnak, és ugyanak egy kihívás az egyetemi oktatásra, hogy úgy kell felkészítenünk a mérnököket, hogy a lehető leghamarabb a űrtechnológia területére is be tudjanak kapcsolódni.
5: Ez összegben meghatározható-e, hogy mit nyer ezzel a magyar kutatás?
6: Igen, hogy de megvannak a játékszabályok. Én csak azt mondom, hogy körülbelül az első években, amit pályázatban el lehet érni, és ennek hátterében bekapcsolózni, az 2-3 milliárd forint.
5: Ez már szépen hangzik, végszónak sem rossz. Még egyszer kérek egy nevet és egy hívójelet.
6: Fint András, H5WH.
3: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Hey girl. Love is not a game for me.

0: rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.
2: Magyar vagyok, tévejgő vándor, a nagyvilágban helyem nem lelem. Bármilyen jó,

0: Hobby rádió.
1: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy kopintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosból. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél, a hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió,
2: ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 15. napján köszöntjük Roland, valamint Henrik nevű hallgatóinkat. A Roland germán eredetű, a Ruodnant névből ered, jelentése pedig vakmerő hős. Ezen név viselője a természetet valószínűleg nagyon kedveli, a lehető legtöbb időt igyekszik a szabadban tölteni. Becézése Rolandka, Roli, Rolika, Rolcsi és Rolus. Jeles viselői Acsai Roland költő, Damu Roland színész, Dávid Roland énekes, valamint önkedves Roland. Ezen a napon köszöntjük még Henrik nevű hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Heimrik névből ered. Jelentése bekerített, birtok uralkodó, hatalmas. Ünnepelnek még a Henrikek január 16-án és március 2-án is. Becézése Henny, Henike, Henry és Henry. Jeles viselője névnek Dembinski Henrik honvéd altábornagy, Fazola Henrik, a Diós Győri Vasgyár alapítója, Marcali Henrik történetíró, Havas Henrik riporter, műsorvezető, tanár úr, valamint önkedves Henrik. Ezen a napon köszöntjük még Angelina, Aurél, Baldwin, Barót, Benvenuto, Bonaventura, Bozsóka, Csege, Csegő, Egon, Esztilla, Estella, Esténa, Kardos, Ladomér, Leonóra, Lórend, Manuela, Opika, Örkény, Pompília, Stella, Talamér, Vladimir, valamint Zomilla nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1162. július 15-ével kezdünk. Mikó kalocsai érsek királlyá koronázta II. Lászlót, aki bátyja II. Géza halála után lépett a trónra. A 17. század eleje a következő időpontunk, 1606. július 15-én Leidenben megszületett Rembrandt, németalföldi festő és rajzművész. A németalföldi barokk híres festője 1631-ben költözött Amsterdamba, ahol a legkeresettebb csoportkép és portréfestő lett. Az 1642-ben készített Éjjeli őrjárat című festményével érte el hírneve tetőfokát. Most pedig ugorjunk a 20. századra, 1916. július 15-én William Boeing Seattle-ben megalapította a Boeing céget, eredeti nevén a Pacific Aero Products-ot. 10 évet ugrunk előre, 1926. július 15-én megalakult Kozma Jenő és Tolnai Kornél elnökletével a Polgári Egység klubja, melynek célja az volt, hogy a budapesti polgárságot a kormány mögé tömörítse. És még mindig a 20. század, 1975. július 15-én útjára indult a Soyuz 19 és az Apollo űrrakéta, hogy összekapcsolódva létrejöhessen az első nemzetközi űrállomás. A Szovjetunióban földkörüli pályára állították a Soyuz 19 űrhajót Alexei Leonovval és Valerij Kubászovval a fedélzeten. 7 óra múlva az Egyesült Államok fellőtte az Apollo űrrakétát, melyen Thomas Stafford, Vance Brand és Donald Slayton indult az űrbe. A két űrhajót július 17-én kapcsolták össze, ezzel létrejött az első nemzetközi űrállomás. És végül, de nem utolsó sorban, 2000. július 15-e a Bíróságok napja Magyarországon. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2000-ben július 15-ét a Bíróságok napjává nyilvánította annak emlékére, hogy 1869-ben ezen a napon hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvényt. Az 1869-es évi 4. törvénycikk deklarálta a bírói függetlenséget, amely szerint a bíró csak a törvénynek van alávetve, és a szigorúan meghatározott eseteket kivéve elmozdíthatatlan és áthelyezhetetlen. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Jób könyve első fejezetéből.
1: Jób ekkor fölállt, megszagadta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen.
2: Hobbi rádió.

0: 2026. július 15-e, szerda. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura. Evangélium Szent Máté könyvéből, 11. fejezet 25-től a 27. versig. Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emelkedés. Jézus imádkozik. Bepillantást enged bensőséges kapcsolatába az Atyával, és megköszöni, hogy Isten nem a bölcseknek és okosaknak, hanem a kicsinyeknek tárta fel országának titkait. Jézus imája olyan, mint egy nyitott ablak a Szent Háromság bensőséges világára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetére, amely kiárad az emberek felé. Mit jelent kicsinynek lenni? Nem életkor, nem is értelmi képesség kérdése. A kicsiny az, aki tudja, hogy szüksége van Istenre, aki nem zárkózik be saját bölcsességébe, nem próbál mindent megérteni vagy irányítani, hanem nyitott szívvel befogadja az Istentől kapott kegyelmet. Az ilyen ember szíve, mint egy gyermeké, kész rácsodálkozni Isten világára. Jézus azt mondja, nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Itt olyan ismeretről van szó, amely szeretetből fakad. Isten világába csak a szeretet által léphetünk be. A mai evangélium arra hív minket, hogy megkérdezzük, milyen szívvel közeledünk Istenhez. Kicsinyek vagyunk, vagy bölcsek, akik már mindent tudni vélünk. Kérjük Jézust, hogy nyissa meg szívünket, és engedje, hogy a szeretet által ismerjük meg őt, és általa az Atyát is. Legyen bennünk szelíd bizalom, amely megnyitja értelmünket és szívünket Isten titkai előtt. Uram Jézus Krisztus, vezess engem a kicsinyek útján. Add, hogy ne akarjak mindent érteni, csak téged egyre jobban szeretni. Add, hogy ne akarjak uralkodni, csak szolgálni. Taníts alázatra, csendre, nyitottságra. Tudom, hogy nem az okosakat, hanem a nyitott szívűeket vezeted el az Atyához. Tárd fel előttem az isteni szeretet titkát. Engedd, hogy veled együtt forduljak bizalommal az Atya felé. Hadd legyek gyermek, akit te kézen fogsz és bevezetsz a titokba, amely nem tudás, hanem örök szeretet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy Máltán azokon a két tornyú templomokon, melyeken két torony óra is van, szándékosan különböző időt mutatnak az órák? Ennek a hagyománynak egy babona az alapja, mégpedig az ördögöt akarják megtéveszteni, hogy ne tudja, mikor jön el az ő ideje.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Rozmaringos babos tésztát hoztam önöknek, a hozzávalók 4 szemére, 2 evőkanál olívaolaj, 2 kis fejvörös hagyma, vastag cikkekre vágva, 4 gerezfok hagyma, durvára vágva, egy konzerv aprószemű fehér bab leszűrve és leöblítve, egy evőkanál apróra vágott friss rozmaring, 150 deciliter zöldségleves, hogyha nincs húslevessel is pótolhatjuk, 1,5 deci fehérbor, 4 evőkanál zsíros tejszín, 10 deka egész zöld bab és kb. 30-40 deka széles fodros hosszú metélt. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, tegyük bele a hagymát és fonnyasszuk meg. Adjuk hozzá a fokhagymát, a fehér babot, a rozmaringot, a húsleves vagy zöldséglevest, aminképp van, és a bort, majd lassú tűzön főzzük körülbelül 8-10 percig. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, öntsük bele a tejszínt, és főzzük még körülbelül 4-5 percig. Közben forraljuk fel egy lábosban enyhén sós vizet, tegyük bele a zöld babot, és 5 perc alatt főzzük puhára. Szedjük kiszűrőkanállal, és tartsuk melegen a babot. Tegyük bele a tésztát a forró lobogó vízbe, és főzzük meg a csomagoláson található utasítás szerint. Szűrjük le, és forgassuk össze a tejszínes mártással. Szedjük ki 4 tálkába, halmozzuk a tetejére a zöld babot, és úgy forrón előmelegített tányéron tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, marad a napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány több milliárd forintos támogatásokról és intézkedésekről döntött, a TEF főszolgáltató kompenzációjára mintegy 26 milliárd forintot biztosítanak, hogy a lakossági rezsiköltségek ne emelkedjenek és a szolgáltatás folyamatos maradjon. Emellett 821 millió forintot fordítanak a Dunai Vasmű területén szükséges környezetvédelmi intézkedésekre. Július 15-től pedig emelkedik az építőipari rezsióradíj. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. Hamarosan társadalmi egyeztetést indít a kormány 5 közlekedést érintő témakörben, válaszolta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az RTL híradó kérdésére. Ezek közül a legfontosabb az elektromos rollerek kérdése lenne. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok, illetve szabályozási és szankcionálási modellek is szerepelnek. Hogy pontosan milyen szankciókra gondolnak, azt nem részletezték. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki aszbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutánra 27-34 fok közé melegszik a levegő.

Egyetem, megyelem, tenger, tánc, cica, mit kíván? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát igyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba

0: Kihúzva egérfajtás, mondjuk délután, beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
1: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én valga.
0: Ez a macska farka. Na. No.

0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van! Nem jön a lukból az egér.
1: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Kamu reklám.
2: Micsak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
3: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd nénié.
1: Kamu reklámot hallottak. Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatókat.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Come on,

0: Masterless Duplano.
1: Csákati
2: lába. Gyere fel, táncolj mi!
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Hallgassa információt.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.